Már csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: Minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

ולד. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: igazi újdonságok. Nem emlékszem már. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

0: alatt a lévő QR kódot, és töltsd fel a képet a játék oldalára.
1: Ezzel már is benne vagy a sorsolásban, ahol egy exkluzív wellness hétvége és egy prémium tesztvezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vételkörzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
0: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Aurum. Csak jó zene.
1: Ez a Sunshine FM.

0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Ezen a hétvégén is rengeteg rendezvény színesíti tarkítja a hétvégi programokat. Választhatnak önök közlekedők úgy, Hajdú-Bihar, illetve Szabolcs-Szatmár vármegye területén is több rendezvény színesíti tarkítja, sőt a szombati nap folyamán Nagykálóharangodon rengetegen voltak. És nagyon sokan rándulnak ki Borsod-Abaúj-Zemplén megye irányába. Itt is kisebb forgalom korlátozás. Elsősorban a 38-as főútvonalat válasszák, ugyanis a 36-os főútvonalon további forgalomkorlátozással kell számolni több helyen és forgalmi rendváltozásokkal a vármegyék területén. Nagy a forgalom viszont az M3-as autópályán is, Pest megye területén lassúbb haladással kell számolni. Hétfő reggel folytatódnak az útfelújítási munkálatok mindkét megye területén, de folytatódnak a munkálatok a 41-es főútvonal Orosi úton, ahol nagyfelületi kártyázási munkálatokat fognak végezni. Kívánjuk önöknek balesetmentes szép hétvégét és szerencsés szélbérést a viszonthallásra.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Súlyos hiányosságokat és működési problémákat tárt fel a gyermekvédelmi rendszerben az a komplex országos kormányzati felmérés, amelyet a napokban hoztak nyilvánosságra. A jelentés szerint a szakellátás túlterhelt, jelentős a kapacitás és szakemberhiány, a bekerülő fiatalok állapota pedig folyamatosan romlik. A helyzet kezelésére a kormány egy 9,5 milliárd forintos azonnali krízisprogram indításáról döntött, amely új férőhelyek létrehozását, fejlesztéseket, valamint a dolgozók szakmai és lelki támogatását foglalja magában. Megduplázza a szociális célú tüzelőanyagprogram keretét a kormány, amely így 10 milliárd forintra emelkedik a 2026-27-es fűtési szezontól. A Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint a támogatásra már a 20 ezer főnél nem nagyobb lélekszámú települések is pályázhatnak szeptember 30-áig. A visszanemtérítendő forrásból tűzifa és barna kőszén vásárolható a legnehezebb körülmények között élők számára, az összeget pedig egy beutalják majd ki az önkormányzatoknak. Még ebben a parlamenti ciklusban elfogadják az új alkotmányt és a választójogi törvényt, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő kiemelte, hogy az új alkotmányt népszavazásnak kell majd megerősítenie, a folyamatot felügyelő testület pedig már szeptember végén megalakulhat. Magyar Péter hozzátette, olyan alaptörvényt szeretnének, amelyet mindenki elfogad és betart. Szigorodik a gyermekvédelmi jogszabálycsomag és 20-25%-os béremelést kapnak a szektorban dolgozó szakemberek, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A béremelés első felét novemberben, a második részét pedig januárban kapják meg az érintettek. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a fizetések a szektorban még így is alacsonyak, de az oktatás, az egészségügy és a gyermekvédelem a kormány kiemelt prioritásai közé tartozik. Megnyílt a közmédia megújulásáról szóló társadalmi egyeztetés harmadik fejezete a közhang.hu oldalon. Radnai Márk kormánybiztos tájékoztatása szerint a lakosság most saját műsorötleteket hozhat létre, szavazhat mások elképzeléseire és jelezheti, mely korábbi műsorokat látná szívesen újra a képernyőn. A konzultáció célja, hogy a propaganda helyett a társadalmi igényeknek megfelelő, közös értékeket teremtő közszolgálati média jöjjön létre. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelem megerősítését célzó törvényjavaslatot, amely 6 jogszabályt módosítana a fiatalok védelme érdekében. A javaslat felgyorsítja a kórházban maradt gyermekek elhelyezését, kitiltja a közterületekről a félelmet és szorongást keltő politikai és kereskedelmi hirdetéseket, valamint szigorítja a média szolgáltatókra vonatkozó korhatáros szabályokat. A kormány emellett előkészíti a szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozó két lépcsős bérrendezését is. A gyorshajtás továbbra is a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka, hívta fel a figyelmet Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető közösségi oldalán közölte, hogy az autópályákon havonta ezres nagyságrendben közlekednek a megengedettnél jóval gyorsabban az autósok, ezért vizsgálják az átlagsebességmérés bevezetését. Vitézi Dávid hozzátette, a kirívó sebesség túllépést külön jogi kategóriává tennék, hogy a szankciók jobban tükrözzék a veszélyt. 105 milliárd forintos túlárazás gyanúja miatt tett feljelentést a közlekedési és beruházási minisztérium az M6-os autópálya üzemeltetése ügyében. Vitézi Dávid tárcavezető közlése szerint az előző kormány a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő

0: ZRT-nek adta volna át a szakaszt 149 milliárd forintért, miközben az eddigi üzemeltető 44 milliárdért vállalja a munkát 11 évre. A minisztérium átadta a bizonyítékot szolgáló dokumentumokat az ügyészségnek, míg a Fidesz tagadja, hogy döntés született volna a koncesszió átadásáról. Ismét bejegyzett egyház lett a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, miután idén szeptember 7-én jogerőre emelkedett az azt jóváhagyó bírósági ítélet. Iványi Gábor közössége hosszas jogi küzdelem után nyújtotta be újra a kérelmet 2026 márciusában, amelyben júliusban született meg az elsőfokú pozitív döntés, mivel az ügyészség nem fellebbezett, a végzés jogerőssé vált, így a felekezet visszakapta a bejegyzett egyházi státuszt, amely nagyobb állami támogatásra jogosítja fel a szervezetet. Az egészségügy ellátási forrásainak bővítésére fordítja a kormány a dohánytermékek jövedéki adójának emeléséből származó többletbevételt. A november 1-től életbe lépő módosítás értelmében a cigaretta adója 9, a hevített dohányi 25, míg a finomra vágott fogyasztási dohányi 26%-kal nő. Az intézkedésből származó 90 milliárd forintos plusz forrás a dohányzással összefüggő és egyéb betegségek kezelési költségeit fedezi majd, mérsékelve az egészségügyi ellátórendszerre nehezedő anyagi terheket. Hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést tett a külügyminisztérium Szijjártó Péter korábbi miniszter és a tárca előző felső vezetésének külföldi útjai miatt. Orbán Anita tárca vezető közlése szerint 2022 óta a szabályzatot megsértve, a takarékossági elveket figyelmen kívül hagyva rutinszerűvé vált a magán- és honvédségi különgépek bérlése. A vizsgálat alapján a különgépes utazások 4 milliárd forintos plusz költséget okoztak a költségvetésnek ahhoz képest, mintha menetrend szerinti járatokkal utaztak volna. Elfogadta a parlament az üzemanyag áremelkedést kompenzáló támogatási csomagot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptembertől decemberig havi 5000, összesen 20000 forint támogatást kapnak. Az első összegeket októberben utalja vagy postázza a hatóság külön kérvény nélkül. November végéig kell lecserélniük a zöld rendszámot a plug-in és a növelt hatótávolságú hibrid autók tulajdonosainak. November 30-a után a megjelölt környezetvédelmi osztályú járművek már nem közlekedhetnek a zöld jelzéssel. Az ellenőrző hatóságok a helyszínen bevonhatják a hatósági engedélyt. Az autósok a kormányablakokban kérhetnek teljesen új fehér rendszámot, vagy igényelhetik a korábbi betű és szám kombinációjuk legyártását fehér alapszínben. A csere után a rendszámváltozás a biztosítónál, a leasing cégnél, valamint az útdíjfizetőnél és a parkolási társaságnál is jelezni kell. Engedély nélküli építkezések miatt 13 millió forintos bírságot szabott ki és bontásra kötelezte Lázár Jánost az erdészeti hatóság. A korábbi építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán elismerte a mulasztást, ugyanakkor a határozatot méltánytalannak és igazságtalannak nevezte. A bejegyzésében hangsúlyozta, hogy nemrég kilépett a politikából és a jövőben gazdálkodni szeretne, a hatósági döntést pedig a személyének tudja be. A Kéményseprők országos szakszervezete egyeztetést kezdeményezett Pósfai Gábor belügyminiszterrel a szakmában tapasztalható hiányosságok és a szabályozás rendezése érdekében. A szakszervezet elnöke Vámos Csaba arra hívta fel a figyelmet, hogy a fűtési szezon kezdetével rendkívül leterhelté válnak a szakemberek, mivel a lakosság többsége az utolsó pillanatra hagyja az ellenőrzést. A szervezet emellett a kötelező ellenőrzések visszaállítását szorgalmazza, mivel a családi házaknál jelenleg nem kötelező a felülvizsgálat, ami komoly biztonsági kockázatot jelent. Márkizai Péter és a Mindenki Magyarországa néppárt minden választáson el fog indulni a jövőben. A hódmezővásárhelyi polgármester bejelentette, hogy pártja a 2029-es Európa Parlamenti és a 2030-as országgyűlési választásokon is megméretteti magát. Bár a Tisza kormány támogatójának tartja magát, a politikus hangsúlyozta, a Fidesz leváltása mellett a fideszes módszereket is meg kell szüntetni az országban. Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotása képviseli Magyarországot a nemzetközi film kategóriában a 99. Oscar versenyben. A Nemzeti Filmintézet döntőbizottsága által kiválasztott számos hazai és nemzetközi elismeréssel jutalmazott mű növény és ember kapcsolatát mutatja be. Az Amerikai Filmakadémia jövő január 21-én teszi közzé az 5 hivatalos jelölt listáját, a díjátadót pedig március 14-én tartják Los Angelesben. Megkezdte munkáját Rózsán és Sát Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke. A több mint 25 év szakmai tapasztalattal rendelkező szakember célja, hogy a jogkövető adózók számára a lehető legegyszerűbbé tegye a kötelezettségek teljesítését. Az adóhatóság az átlátható és kiszámítható működés mellett továbbra is határozottan és következetesen lép fel az adó elkerüléssel és a csalásokkal szemben. Ismeretlenek feltörték az ukrán pénzszállítók ügyvédjének e-mail szervereit. Horváth Lóránt a közösségi oldalán figyelmeztetett, hogy senki ne nyissa meg az irodájától érkező leveleket. Az ügyvéd tájékoztatása szerint a szükséges intézkedéseket már megtették az adathalászat ellen. A szakember képviseli azt a 7 ukrán állampolgárt, akiktől márciusban több 10 millió dollárt és eurót, valamint 9 kg aranyat foglaltak le a hatóságok az M0-ás autóúton. Októbertől újra a megye és a kormány megbízott elnevezést használják a közigazgatásban. Az alaptörvény módosítás értelmében megszűnik a vármegyék és a főispáni tisztségek elnevezése. A kormány indoklása szerint ugyanis a kornak megfelelő, korszerűbb fogalom használatra van szükség. 8 új taggal bővült a Halhatatlanok Társulata a Budapesti Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán. A közönség szavazatai alapján idén Hegyi Barbara, Szulák Andrea, Köles Ferenc, Máté Gábor, Pászti Júlia, Rozsos István, valamint Kovács Tibor és Nagy Íris kapta meg az elismerést. Szinetár Miklós, a kuratórium elnöke kiemelte, a 30 éve alapított díj nagyszerűségét az adja, hogy a kitüntetettek rendkívül büszkék a közönség szeretetére. Megszűnt a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatójának, Schmidt Máriának a megbízatása, az intézmény pedig ideiglenesen bezárt, jelentette be Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető tájékoztatása szerint a múzeum a kiállítás tartalmi átvilágításáig és a jogi feltételek tisztázásáig zárva tart. Az intézmény még az idei évben újra megnyitja kapuit, amint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek. Nagy arányú emelés várható a családi pótlékban a jövő évi költségvetésben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy a juttatást 2008 óta nem emelték, a pontos mértékét pedig a költségvetés egyensúlyának megőrzése mellett határozzák majd meg. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a hiány csökkentésével több forrás jut majd a családok támogatására, valamint az állami alkalmazottak fizetés emelésére is. Több mint 37 milliárd forint veszteséget okozott a paksi atomerőmű nyári leterhelése az MVM csoportnak, derült ki a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont elemzéséből. A Duna alacsony vízállása és a magas vízhőmérséklet miatt július közepe és augusztus vége között korlátozni kellett az erőmű teljesítményét, a kieső áramot pedig a magas piaci árak miatt jelentős többletköltséggel tudták csak pótolni. A szakértők rámutattak, hogy a klímaváltozás és a tartós szárazság hatásai a jövőben is veszélyeztethetik a hűtővízellátást. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgősségi szakorvos nevezi ki az Országos Mentőszolgálat élére Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A nyílt pályázaton nyertes szakember feladata a szervezet teljes megújítása, a kiérkezési idők csökkentése, a járműpark fejlesztése, valamint a mentők életpálya modelljének kidolgozása lesz. Az új főigazgató, aki nyáróta megbízott vezetőként irányította a szervezetet, 5 évre kapta meg megbízatását. Kiáll a munkavállalói mellett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, és visszautasítja a dolgozóit érő fenyegetéseket. Unger Anna, a szervezet elnöke hangsúlyozta, ha konkrét megfélemlítés éri a munkatársakat, megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. A nyilatkozat előzménye, hogy Orbán Viktor és Tuzson Bence felelősségre vonással és az adatok nyilvánosságra hozatalával fenyegetőzött, amire válaszul Magyar Péter arra figyelmeztetett, hogy a hivatalos személy elleni erőszak szabadságvesztéssel büntetendő.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Felkészülési mérkőzésen a magyar futszál válogatott 1-0-ra kikapott Üzbegisztántól Budaörsön. A világbajnoki selejtező sorozatra való felkészülés részeként lejátszott meccsen sok helyzetet alakított ki a magyar csapat, ám mindegyik kimaradt, a végén a kapufa mentette meg az üzbégeket. A találkozó egyetlen gólját Nishanov szerezte az első félidőben, a válogatottban ott volt a Nyíregyháza futszálos, a Szabó Lajos is. Idén harmadik alkalommal rendezték meg a Nyírkem Kupa vízilabda tornát. A meghívott három csapat az Aquatics UVSC Miskolc, a Civis Póló VS-e és az Zempléni VK mellett a házigazda AquaSE Nyíregyháza vett részt a tornán. A programban két elődöntő, valamint két helyosztó szerepelt. Az első elődöntő meglepetésre borult a papírforma, hiszen a házigazda nyírségiek nagy küzdelemben alul maradtak a miskolci alakulattal szemben, így csak a harmadik helyért játszhattak. A másik elődöntőn a Debrecen könnyedén nyert az Empléniek ellen. A finálét végül a Civis Póló nyerte, az AquaSE pedig harmadik lett. Ismét oda tették magukat a DEA sportolói, akiket a Debreceni Egyetem hagyományos díjátadóján ismertek el. A nagyerdei stadionban tartott díjátadón több mint 250 hallgató vehetett át elismerést. Balog László, a DS Sport Tudományi Koordinációs Intézet igazgatója köszöntőjében elmondta, a köszöntésnek külön üzenete van, méghozzá az, hogy a Debreceni Egyetem nem tesz különbséget a sport és a kultúra között, hiszen egy egészséges társadalomban a sport a kultúra szerves része. Az eseményen jelen volt Mersz Tamás olimpiai és Európa-bajnok vízilabdázó, korábbi szövetségi kapitány, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet nagykövete is. Ezek voltak a sporthírek, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
0: Szombaton napközben térségünkben többnyire napos, száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok, néhol kisebb záporral. A szél gyenge, mérsékelt marad, délután 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
3: Csak jó zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Szeptember 30-áig szünetel az online és applikációs gázügyintézés az MVM-nél. Október 1-től újraindulhat az Erasmus program a magyar egyetemisták számára. Tüntetést hirdettek vasárnapra jobboldali véleményformálók a Terrorháza Múzeum elé.

0: 15 órára a Terrorháza Múzeum elé jobboldali vélemény formálók Bájár Zsolt vezetésével, október 23-ára pedig békemenetet szerveznek ugyanoda. A demonstráció előzménye, hogy a szaktárca azonnali hatállyal megszüntette Schmidt Mária főigazgató megbízatását, az intézményt pedig ideiglenesen bezárták a kiállítás tartalmi és gazdasági átvilágítása miatt. A szervezők felhívásukban kiállnak a múzeum eredeti koncepciója mellett, és tiltakoznak a tárlat átalakítási tervei ellen. Október 1-től újraindulhat az Erasmus program a magyar egyetemisták számára, így már az őszi fél évben is kiutazhatnak hallgatók külföldi tanulmányutakra. Kacz Sándor felsőoktatási államtitkár tájékoztatása szerint az uniós források felszabadításához szükséges kuratóriumi újraválasztásokat és a működési szabályzatok átalakítását augusztus 31-ig elvégezték, a képzési és csereprogram teljes körű felfutása tavaszi fél évre várható. Orbán Viktor szerint a Fidesz konstruktív ellenzék, amely nem a kormánnyal, hanem a választókkal kíván együttműködni. Egy videó interjúban a volt miniszterelnök politikai indítatásának nevezte a Tisza kormány által indított korrupciós eljárásokat, amelyeket szerint a nemzeti érzelmű politikusok félreállítására használ a kabinet. Lemondott parlamenti mandátumára utalva úgy fogalmazott, hogy nem hiányzik neki az országház, mert a jelenlegi miniszterelnök ellenőrzés helyett uralni akarja a törvényhozást. Nyilvánosságra hozzák a 2006-os őszi kormányülések eddig titkosított jegyzőkönyveit, így bárki számára megismerhetővé válik, miről tárgyalt a kabinet az összödi beszéd kiszivárgását követő hetekben. A döntés apropója, hogy a napokban volt 20 éve annak, hogy nyilvánosságra került az összödi beszéd, amely hetekig tartó tüntetéseket, erőszakos összecsapásokat és mély politikai válságot váltott ki az országban. A kormány a dokumentumok feloldásával az akkori krízishelyzet utólagos megismerhetőségét és megértését kívánja biztosítani. Visszatért a miskolci közgyűlésbe Jakab Péter, a néppártján elnöke, miután a napokban letette képviselői esküjét. A Jobbik korábbi elnöke a lemondott Iski Csabától vette át a mandátumot abban a testületben, ahol egykor politikai pályafutását elkezdte. A pártelnök korábban közölte, hogy a Tisza kormány első 100 napja után közösségük úgy döntött, továbbra is van feladatuk a magyar politikai életben.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Szombaton napközben térségünkben többnyire napos, száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok, néhol kisebb záporral. A szél gyenge, mérsékelt marad, délután 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Csak jó zene.

0: Szeltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Nézzük a reggel témájához milyen hozzászólások jöttek.
2: Egy másodperc türelmet kérek.
1: Na,
3: olyan, mint az okmányirodában, nem?
2: Egy pillanat türelmet.
3: Teljesen úgy néz ki. Személyigazolvány, lakcímkártya.
1: Miben van az Neapolisban, vagy miben?
3: Nem tudom.
1: Hogy tudod, amikor ül a izé, ül, ahogy hívják, az a lajhár.
3: Ja, igen, tudom. Izé,
1: igen.
3: Ahol a nyúl a rendőr, vagy valami ilyesmi.
2: Jó, és akkor a tajszámot szeretném kérni. Igen. Mi a panasza?
1: Egy pillanat.
2: Sem. Jó, doktornő nem ér rá. Jöjjön vissza.
1: Na, egyelőre egyébként így oldódnak meg, vagy így oldanak meg minden feladatot.
3: Én attól őrültem meg, amikor mentem ilyen forgalmi engedéllyel, vagy ilyes, hogy ja, hogy műszaki, lement a kocsinak a műszakia, betelt a forgalmi engedély, mondták, hogy menjek be az okmányirodába, kapok majd egy másikat, mert új. Bementem, ott közölték, miután sorba álltam egy órát, hogy amúgy a törzskönyvet is le kell cserélni, mert a régi típusú, hoztam a régi, hát nyilván nem hoztam. Jöjjek vissza még egyszer, visszajöttem még egyszer, megint, és akkor ugyanezzel a lendülettel gyakorlatilag nem tudod, Marika, mi lesz az ebéd. Tudod, és akkor én meg már tudod, ez a haladjuk már, csókolom, hát nem igaz, hogy nem. Ez a 80-as évekből maradt nálad, ez a sífutó mozdulat. Tehát, hogy ez a tánc mozdulat, még ez a tekerős, meg a többi.
1: Nem, mutatok olyat, ami abból maradt, ez. Egy kis break.
3: Parádés volt tegnap egyébként.
1: Nem látom.
3: Meg ez a 80-as évekbeli.
1: Ezt így szokták így.
2: Igen. Azt a mindenit.
3: Látom, mindenki megcsinált ezt a 80-as évekbeli fotót, mi is. Természetesen.
1: Igen. Reggel ezzel kezdtük.
2: Tetszett ilyen
3: én így néztem ki majdnem.
2: Igen,
3: annyi, hogy hosszabb volt a hajam, be volt egy kicsit tupírozva, mert akkor épp a Cure meg a Depeche Mode volt a kedvencem.
1: Mondtam, hogy a hosszabb haju kellett volna róla, mert én láttam a többi verziót is.
3: Így van. Viszont volt ugyanilyen bajuszom, de akkor volt egy osztálytársnőm, aki azt mondta, hogy egyszer már levághatnád a bajuszodat. Levágtam, és ő röhögött a legjobban.
1: Ez nem bajusz volt, az bazsusz.
3: Igen. Úgyhogy. Hát ez parádés. Na várjál.
2: Van egy hosszabb hajú.
3: Nem. A másik jobb. A mostani, az, amit csináltál, az majdnem olyan. Volt várjál, olyan bőrcsekim. Teszem hozzá.
1: Közben hallgatok, nem mondom, hogy mivel ez egy rádió.
3: Igen.
1: Vegyétek elő a Facebook oldalunkon, így ott van. Vannak
3: nézzétek
1: ezek a
3: meg
1: képek.
3: A fotókat. És nem voltam rocker. Tehát Isten őriz. Tehát ez már más.
1: Nem jó neki semmi.
3: Az, amit feltette, az pont jó. Tehát az majdnem ugyanolyan, mint az eredeti. A kis MZ-ben abban a bőrcsekibe motoroztam.
1: Nekem a hosszabb hajú nagyon bejött. Tehát nekem azt mondtam már, Lacinak a hosszabb hajú kellett volna.
3: Én Gabin röhögtem nagyot, tehát ő neki egy kicsit az a hosszabb haj, hát a tiéd se gyenge, de hozzáteszem, az a susis melegítő, nekem még valahol volt egy ilyen.
1: Nekem és, nincs, viszont és Marának mondtam, a pólót nagyon eltaláltam, mert olyan póló volt ez az MTV
3: is. Igen, igen, és az a durva, hogy azt a melegítőt, ami rajtad van, nekem volt olyan, és a gyerek megtalálta, és elvitte magával, mert azt mondta, hogy ez most megint divat, megint trend, mert most jönnek vissza ezek a régi vintage, meg mindenféle ruhák, bútorok, stb. És hordja, és én megláttam, és mondtam, hogy nézel ki?
2: De pont ezt mondtam reggel Bélának, hogy én rákerestem, mert ahogy engem megcsinált, én egyet külön is csináltam, és nagyon tetszett a szett. És megnéztem, hogy mennyibe kerül az a melegítő, 130 ezerért tudok komplettet venni. Használ.
1: Na, hogy ne a gyerek hordja, hanem add el.
3: Kérjen vissza.
1: Kérj vissza.
3: Megkeresem a bőrkabátot, hát ha megvan.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Szép reggelt, jó sportolás, megérkeztek a Keltető legfrissebb sporthírei Lacitól. Mi újság?
3: Ma este majd Celtic-Ferencváros mérkőzés a Nemzetközi Kupában, és hát ez több szempontból is érdekes. Egyrészt, hogy a Ferencváros hogy kezdi majd a csoportmérkőzéseket. Nyilván tudják a taktikát, azt mondta Borbély Balázs a Celtic ellen, mit kell csinálni. A Celtic edzője azt mondta, hogy hiba lenne azt mondani, hogy a csoport leggyengébb ellenfele a Ferencváros, szóval nem becsülik le őket. A nyíregyháziak meg olyan szemüvegen keresztül nézik majd ezt a meccset, hogy vasárnap Nyíregyházára érkezik majd a Ferencváros. Manner Balázs, aki
2: az egyébként... Azért a Celtic.
3: Igen, az is, az mondjuk még izgalmasabb lenne. De hogy Manner Balázs, aki egyébként 14 évig nevelkedett a Ferencvárosban, de már most a Nyíregyháza játékos, a nyilván neki ez egy extra mérkőzés olyan szempontból, hogy nevelőegyesület ellen játszhat. Volt már ilyenre példa, háromszor már pályára lépett a Fradi ellen, ha jól emlékszem, gólt is szerzett, ugye azt mondta, hogy hiba lenne, ha azt gondolnánk, hogy fáradtan érkezik majd a Ferencváros, hiszen a csapatnak a második sora is bomba erős, és hát tényleg annyi játékosuk van, meg olyan erős keretük, hogy a magyar bajnokságban abszolút favoritok, és nekik meg is kellene nyerni ezt a magyar bajnokságot. Hozzáteszem, hogy azért vannak kihívók bőven, meg nem lehet ezzel kalkulálni. Minden esetre majd vasárnap lesz ez a mérkőzés, és hát ehhez kapcsolódik, hogy zárt kapus mérkőzés nem lesz, viszont zárt szektoros találkozó igen, mert hogy a B1-B2-es szektort az MLS döntésének értelmében be kell zárni a Nyíregyházának, akik oda bérlettel rendelkeznek, a B5-ös szektorban foglalhatnak majd helyet, tehát két szektor kimarad, ez azt jelenti, hogy nem lesz teltház a városi stadionban, amúgy 8300-an férnek be, így most nagyjából 7200-an lehetnek. És hát egyelőre nem lesz zárt kapus mérkőzés, de zárt szektor lesz Debrecenben is, még nem ezen a mérkőzésen, de az MTK elleni találkozó miatt megbüntették a Lokit is, úgyhogy ott is be kell majd zárni azt hiszem három szektort, és most még a következő hazai találkozó nem, mert a debreceniek gondolkodnak azon, hogy fellebbeznek vagy sem, ezt még a következő hazai meccset nem érinti. Soha nem fogom megérteni, és annyiszor fogjuk elmondani ezt, hogy ez a zárt szektor, meg zárt kapu, meg stb. Ez szerintem a legrosszabb döntés, ami csak lehet az öregség részéről.
2: De másképp hogyan lehetne
3: most, ha te bemész egy szórakozó helyre, és elkezdesz hülyeségeket kiabálni, akkor másnap bezárják a szórakozó helyet? Azért, mert te mondjuk éppen rasszista bekiabálásról.
2: Nem, a biztonsági őrtől fizetés vannak le.
3: Ennyi. Vagy fogják, és akkor téged kivezetnek, és azt mondják, te ide többet nem jössz be. Viszontlátás.
2: Tehát, hogy a felbújtókat esetleg.
3: Hát meg aki kiabált, vagy aki...
2: Elkezdenék kiszűrögetni ezeket az embereket, utána a többieknek is elmenne a kedve.
3: De ha te most ki akarsz tolni egy csapattal, akkor holnap mondjuk azt mondja egy miskolci szurkoló, hogy elmegy Nyíregyházára, mert köztudottan nincs túl jó viszonyban a két tábor, és nem akarok ötletet adni, de bemegy oda a szurkoló tábor közepére, áruhában, most normálisan felöltözve, és
2: Mátyás királyként.
3: Igen, Mátyás királyként, és elkezdi szidni végig mondjuk a felmenőket, meg az összes. Biztos, hogy van mellette két sörgőzös állapotú úriember, aki még csatlakozik, és akkor onnantól kezdve kitolt a csapata. Tehát ez neked azért épültek ezek a stadionok, meg azért vannak, hogy legyenek benne nézők.
2: Ja igen, tehát mondjuk amikor 8-10 ezer emberből ott van esetleg 10, aki ezt üvölti.
3: Aki ezt kiabálja,
2: igen, és
3: van.
2: Pont hallja az ellenőr.
3: És ezzel most ezért megbüntetik a klubot, akinek ez bevételkiesés, meg ezer embert, aki nem juthat be a mérkőzésre. Mondjuk akár Debrecenben, akár Nyíregyházán. Szóval tudom, hogy ezt az UEFA is alkalmazza, ott is egy rossz dolog. Arra akarják sarkalni, hogy a csapatok legyenek azok, akik kiszűrik saját maguk ezeket a szurkolókat. Nem tudod kiszűrni. Lehet, hogy valaki 20 meccsen tök normálisan viselkedik, a 21. meccsen meg elgorul a gyógyszer, mert több volt a Szilva pálinka. És akkor így innentől kezdve már...
2: A bejáratnál lenne egy ilyen gyors kérdőív, egy gyors teszt 10 kérdésből, és akkor igen, az alapján ott lenne egy pszichológus is.
3: De ráadásul olyanokat írnak fel, ami már bocsánat, itt nem akarok hergelni senkit ezzel, de hát az, hogy a debreceniek tirpákoznak, a nyíregyháziak meg hurkásoznak, ez így van 30 éve. Lehet, hogy nem jó, meg lehet, hogy nem ez a megoldás, meg egyszer el kell kezdeni majd ezen változtatni. De én azért egy rasszistának ezt nem nevezném, ezt a két kifejezést.
2: Nem annyira, főleg, hogy van tirpák fesztivál, tehát hogy úgy nehéz lenne ezt rasszizmusként értelmezni.
3: A csúcs az volt, egyszer egy Nyíregyháza Miskolc mérkőzésen, Diósgyőr mérkőzésen elkezdtek tirpákozni a diósgyőriek, ment hangosan, hogy tirpákok, tirpákok, mire a nyíregyháziak rázendítettek, hogy tirpákok, tirpákok, majd kifeszítettek egy molinót, és rajta volt, hogy tirpák powers. Tehát, és onnantól kezdve így néztek a diósgyőrök, hogy...
2: És srácok, készültetek még valamivel?
3: Akkor most mit fogunk mondani? Tehát, hogy ez nem jött be. Tehát, hogy én nem tudom. Tehát, hogy ez
2: És akkor hányféle molinót hordod? Srácok, szedjétek elő, úgy hallom, hogy anyánkat szidják, jó, szedjétek elő.
3: Igen, meg hát már annak idején, ha visszagondolsz, Hofi idejében is mindig ment a hülye vagy, ugye szitták a játékvezetőt. Uh-huh. És azt, és Hofi mondta, és őt idézem, hogy még mit csinál ilyenkor a játékvezető, hogy kihúzza magát középen.
2: Én vagyok a
3: hülye. Kész. És akkor erre mondta, hogy ha már ott van a pályán, legalább nézni. Tehát, hogy miért nem nézi a meccset? Na, akkor is megvolt. Na most abban az időben akkor egy népstadion be kellett volna zárni. Na, mindegy, ezen nem fogunk szerintem változtatni, vagy nem fognak változtatni, de mi meg mindig el fogjuk mondani, hogy ez egy rettenetesen rossz döntés, hogy szektor meg stadion bezárás.
2: Igen, mert nem azokat büntetik, akik megérdemelik.
3: Abszolút nem. Kizárt több ezer embert azért, mert van 8 olyan, aki kiabál. Verstappent viszont nem zárták ki, végre megtartották azt a futamot, amit hát régóta vártunk mi is. Silverstone-ban volt egy ilyen kihívás, és az volt a feladat, hogy 100 gokartossal méri össze Verstappen az erejét, úgyhogy az utolsó helyről rajtol, és 30 köre van, hogy megelőzzön mindenkit. Hát jelentem aláson Verstappen tönkretette a sót, mert a 9. körre mindenkit megelőzött, és gyakorlatilag megnyerte a futamot. Úgyhogy, na ennyit erről, hogy egyébként milyen pilóta. Tehát, és ezek között voltak a Pamkutyának az egyik párja, tehát magyar versenyző is volt, celebek. Voltak olyanok, akik viszont tényleg azért viszonylag profi gokartosok. Nem mondom azt, hogy élversenyzők, de azért rendszeresen gokartoznak. És hát nagyjából ugye azt hiszem a rajt után már az 58. volt Verstappen, tehát az első körben megelőzte a mezőny felét, és még volt egy segítség is a versenyzőknek, hogy egyszer a futam során átvághattak egy kanyart, hogy ezzel is előnyt szerezzenek. Uh-huh. Verstappennek is megvolt ez a lehetőség, de csak ha eljutnak a versenytáv feléig. Hát nem jutottak el, úgyhogy ő nem, mondjuk hozzáteszem, az egyik kanyart így is egy kicsit átvágta, de azt elnézték a versenybírók, de hát egy kör után már 50 versenyzőt majdnem megelőzött. Tehát hihetetlen volt.
2: És gondolom egyforma gokárttal mentek.
3: Tök egyformákkal, és az utolsó körökben ott négyen mentek egymás után, az első három meg Verstappen, és az első három próbált összetartani, hogy, uh-huh. hogy úgy helyezkedő, hogy nehogy meg tudja őket előzni, ennek az lett az eredmény, hogy kicsit egymással is ütköztek a nagy helyezkedés közepetten, Verstappen meg így néz, hogy hát ezek bolondok, és így elment mellettük. Tehát így simán megnyerte ezt a futamot, és ebből is látszik, hogy miért többszörös világbajnok, és miért a világ egyik legjobb versenyzője. Ha már F1 2027-re kijött a verseny naptár, egy héttel később lesz majd a magyar nagydíj augusztusban, illetve az eddigi 6 helyett 10 sprintfutam lesz, Monakóban is lesz például sprintfutam. Hát ezt is sokan úgy vannak vele, hogy nem szeretik, mert nem látják értelmét annak, hogy a versenyzők ott gyakorlatilag a rajt után szinte vonatoznak, senki nem akarja összetörni az autóját, és picit ilyen mesterkért verseny.
2: Olyan, mint csak egy ilyen látvány show lenne.
3: Körülbelül
2: az egész.
3: Igen, csak hogy legyen még egy program szombatra. Mm. Hát úgy tűnik, hogy az F1 vezetői ragaszkodnak ehhez, és bővítik is a listát, tehát 6 helyett 10 sprintfutam lesz majd. Beszéltünk arról is, hogy van egy angol kapus, hát egészen pontosan ugandai, de egyébként Angliában él és véd, és Kamurasinak hívják, aki most király lett Ugandában, miután meghalt a eredeti király, és ő a trónörökös. Ment egy kis küldöttség, mert ő mondta, hogy én nem akarok király lenni, de te király leszel, nem akarok, de neked kell a királynak lenni, te vagy a trónörökös. Na most nem sikerült meggyőzni, azt mondta Kamurasi, már pedig én maradok Angliában, Londonban, én nem akarok hazaköltözni, és hát ez egy olyan komoly válságot idézett ott elő az országban, hogy még a katonaságot is be kellett vetni, mert voltak, akik azt mondták, hogy oké, de akkor ki lesz helyette. Kijelölték a második számú trónörököst. Állítólag a korábbi király azt mondta, hogy ő semmiképpen ne legyen, mert puccsal már meg akarta dönteni, úgyhogy ment a húzavon, amire ez az úriember mondta, hogy jó, akkor a Kamurasinék sem támogatták, hogy ő legyen a király, erre leváltották a királyi testőrséget, akkor már hirtelen mindenki támogatta, hogy ő legyen a király, és így ő lesz a király. Úgyhogy pont került a végére, nem kell aggódni azoknak, akik Ugandáért aggódtak, hogy mi lesz a királyi családdal, és a foci csapatnál sem kell aggódni, megmarad a kapusuk. Úgyhogy így ez azt jelenti, hogy a jövőben is számíthatnak a ugandai, hát akkor így most már csak királyjelöltre.
2: Bevallom őszintén, hogy a héten még elfelejtettem Ugandáért aggódni, de mostanában lett volna majd időm így délután, de jó, hogy mondod.
3: Most már megnyugodtál.
2: Hát most már azért
3: igen, tudtam, hogy napok óta nem alszol, nekem gyanús is voltál, hogy mi lehet
2: vajon. Nem tudtam, hogy mi miatt, nem jutott eszembe.
3: Igen, mi lehet vajon Ugandában, és esténként megkérdezted meg, hogy a család jól érzi-e magát Angliában, vagy
2: igen,
3: nem.
2: Igen, az fontos.
3: De ez csak azért volt érdekes, mert legutóbb beszéltünk róla, és akkor így zárjuk le a történetet azzal, hogy így lett kerek, megvan
2: az eredménye.
3: Megvan a döntés pontosan? Megvan a döntés a mozdul Nyíregyháza kapcsán, is indul hétfőtől a következő őszi szezon, és hát rengeteg mozgásforma közül választhatnak a nyíregyháziak. Azt kell, hogy mondjam, hogy most már nem csak magyarországi, hanem európai példaértékű is az, hogy ennyi mozgásforma és ennyi ingyenes sportolási lehetőség közül választhatnak a nyíregyháziak. Megint indult egy rakásúj program gyerekeknek, felnőtteknek. A gerinctorna az például továbbra is népszerű. Egyre több a férfi is, aki jár gerinctornára. Nyilván az elején főleg a hölgyek kezdték ezt el, de most már az urak is. Egyre több napon lehet tornázni. És lesznek majd sztár vendégek is, egészen pontosan Canik Balázs, illetve Péntek Enikő lesz az, akik majd megmozgatják a nyíregyháziakat. Korábban ugye Katus Attila, Béres Alexandra vagy Rubint Réka volt a sztáredző, most Canik Balázs és Péntek Enikő lesz majd októberben és novemberben.
2: Laci, köszönjük a sportösszefoglalót, a programajánlót és a jó kedvet, most pedig megyünk és zenélünk.
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Bilincsben vitték el a 7. leggazdagabb magyart és a Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezetőjét. Nyomozást rendeltek el a letelepedési kötvények ügyében. Újabb 5 ügyben tett feljelentést a belügyminisztérium. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Két embert letartóztatott a Budai Központi Kerületi Bíróság a Volánbusz ügyként ismert korrupciós eljárásban. A döntés értelmében 30 napra rács mögé kerül Jelinek Dániel milliárdos üzletember és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatója. A központi nyomozó főügyészség bűnszövetségben elkövetett vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a férfiakat, a védők azonban fellebbeztek a nem jogerős végzés ellen. Jelinek vállalata, az Indotek Group közlemény hangsúlyozta, hogy cégvezetőjük nem követette bűncselekményt. Nyomozást rendelt el a budapesti rendőrfőkapitányság a letelepedési kötvények ügyébe a Transparency International feljelentése alapján. A korrupció ellenes szervezet különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt fordult a hatóságokhoz. A 2012 és 17 között működő programban közel 20 ezer külföldi állampolgár kapott letelepedési engedélyt, miközben a civil szervezet számításai szerint a lebonyolító offshore cégek mintegy 60 milliárd forintos nyereséget könyvelhettek el. Újabb 5 ügyben tett feljelentést a belügyminisztérium a Nemzeti Sportügynökség tevékenységével kapcsolatban. Pósvai Gábor belügyminiszter közölte, az érintett esetekben tudatosan hátrányos helyzetbe hozták a magyar államot, vagy jelentős vagyoni kárt okoztak a közvagyonban. A feljelentések a szervezet által kezelt ingatlanokat és ingóságokat érintik. Majdnem 1,3 milliárd forintot költöttek bútorokra a miniszterelnöki kabinetiroda korábbi dísztéri épületében. A várkapitányság által kiadott tételes elszámolásból kiderült, hogy a korábban tagadott szivarszoba berendezése 24,3 millió, a vele szemben lévő bárpult pedig 38,5 millió forintba került. A bútorok mellett az egyéb belső építészeti munkák és anyagok további 2,5 milliárd forintot vittek el, amelyből az ajtó beszerelésére több mint 800 millió forintot fordítottak. A 2027-es költségvetésben dönt a kormány a nyugdíjasok szép kártyájáról, közölte Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A miniszterelnök elmondta, hogy két lépésben jelentős béremelést terveznek a szociális ágazatban, emellett a családi pótlék emelésén, adócsökkentésen és az egészséges élelmiszerek áfájának mérséklésén dolgoznak. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy bár az infláció 1,8%-ra csökkent, a költségvetési hiányt a fenntarthatóság érdekében továbbra is csökkenteni kell. Az idei év végén végleg megszűnik az általános nyomtatványkitöltő keretprogram, vagyis az ANK, amelyen keresztül a hazai cégek jelenleg az ÁFA bevallások csaknem 99%-át nyújtják be, bár a NAV e-ÁFA rendszere és az automata M2M kapcsolat már 2024 óta elérhető, a vállalkozások alig élnek velük. A NAV adatai szerint idén havonta még mindig mintegy 460 ezer adózó használta a régi programot, miközben az új webes felületet kevesebb, mint 6500-an választották.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Szombaton napközben térségünkben többnyire napos száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok, néhol kisebb záporral. A szél gyenge, mérsékelt marad, délután 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Egy anyuka meg apuka kitalálta, hogy a gyerekének adnak zseppénzt, és megadóztatják őket. Tehát, hogy levonják az adót a zseppénzből.
2: Tehát bruttóban kapja.
1: Nettóban kapja, de a bruttó, tehát ő, mint az állam, aki adja ezt a zseppénzt, ő már levon belőle, és vissza is kerül.
2: De várj, és akkor azt elmondja a gyereknek, hogy figyelj, egyébként ennyi lenne az összeg, de csak ennyit kapsz meg belőle, vagy odaadja. Illetve nem adja oda, persze, hogy nem adja oda.
1: Meg kell fizetnie adóban. Uh-huh. Tehát, hogy vagy nem adja oda, vagy pedig visszafizeti neki,
2: az
1: mint,
2: a
1: mint adót, mert hogy azt
2: akkor
1: mondta,
2: tényleg látja a súlyát annak, hogy ebből vissza kell adni.
1: Igen, szerinted egy 2 éves gyerek ebből milyen súlyt lát, mert azt hiszem 2, 5, meg 7 évesek a gyerekek. Tehát egy...
2: Kapaj paraszt.
1: Kimegy a gyerek, játszik a homokozóba, épít egy várat, és akkor majd oda megy hozzá az apuka. Na kisfiam, akkor egy, volt-e illeték befizetve arra, hogy a telek után? Kettő.
2: Nézzük a védőfelszerelést.
1: Igen, volt-e rajta bukós isak? Volt-e, de? 3. Egyébként a helyi iparűzési adót befizetted
2: és
1: már?
2: És a napi bejelentés semmi a helyzet.
1: Igen, szeptember 15-ben kell fizetni. Na, légy szíves, akkor a 2%-ot gyorsan levonom belőle, stb.
2: Ja, hogy nem akarod, nem vagy hajlandó, nem működsz együtt, hívom a rendőrséget.
1: Igen.
2: Tanulja meg a gyerek, mire 3 éves lesz.
1: Nem. Nekünk volt még ez a takarékbélyeg, neked már biztos nem volt. Amikor én voltam gyerek, akkor lehetett gyűjteni ilyen iskolai takarékbélyeget, ami azt jelentette, hogy kaptál a szülőktől zseppénzt, elvitted, megvetted a tanárnénitől az 1, meg 5, meg 10 forintos matricákat, egy ilyen albumba gyűjtögetted, és akkor évvégén ezt összeraktad, és akkor beválthattad az iskolában, és egybe megkaptad azt az összeget. És tök jó volt, mert azt mondtad, nyilván úgy reklámozták, hogy egy évig gyűjtögetsz és veszel egy biciklit. Hát persze, hogy ha anya meg apa ad neked annyi bélyegre valót, hogy egyébként tudtál belőle venni biciklit.
2: Okay, viszont nagyon rossz marketingje volt ennek, ugyanis nem véletlenül találták ki azt a mondást, hogy megmutatod a lánynak a bélyeggyűjteményet. Tehát, hogyha az lett volna, hogy van egy kiszemelt lány, aki tetszik neked, mutasd meg a bélyeggyűjteményet.
1: Igen, és akkor rögtön megnézte, hogy hány forint értékű az a bélyeggyűjtemény, és már dobott is, hogyha nem volt megfelelő. Micsoda? Nem tudsz megvenni egy biciklit, csak egy pöttyös labdát? Na hát akkor kész.
2: Hát ez sajnos a mai világban is hasonlóan működik, csak nem bélyeggyűjtéssel.
1: Tudod, hogy a szívem szakadt meg, amikor a végén oda gyűjtögettem a kis bélyeget, bevittem az utolsó tanítási napon, hogy akkor beváltom, és egy ilyen mozdulattal egy tollal így keresztül húzták az összes bélyeget, amit addig ragaszgattam, ezzel érvénytelenítették a bélyeggyűjteményt, hogy ne lehessen még egyszer beváltani, majd kaptam egyben, mit tudom én, 100 forintot, és akkor így tök jó volt, mert egy év alatt annyit összegyűjtöttem, és így néztem, hogy hát most tök gazdag lettem, mert akkor még, tudom én, 2 forint volt egy gömb fagyi, tehát azért abból tudtál venni éppen fagyit, de biciklit azt néztem, mennyi egy bicikli, 1000 forint, vagy valami ilyen.
2: Mentél haza vidáman a 100 forinttal, és milyen jó, hogy a szüleid nem olyanok voltak, mint ennek itt a történetben szereplő, hogy megadóztatták, mert jött volna veled szembe édesapád, 100 forintnak 50 nap fele.
1: És azonnal add ide.
2: Így van.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Ezeket be fogják hajtani adótartozásként. Ha 5000 forintos kamarai tagdíjat sem fizeted be, akkor egy idő után azt hiszem, a 10000 forintos értékhatárt eléri, akkor majd adótartozásként behajtják, majd kapsz egy végrehajtót. Nekem volt ilyen, tehát nem emiatt, hanem a villanyszámla miatt. Tehát, hogy egy nagyon komoly 6300 forintos tételt nem fizettem be, mert a kutya megette a csekket. Gondoltam, majd kapok egy másikat, mert...
2: De most csak kamuzol.
1: Nem. Láttam én, hogy
2: hát
1: valami...
2: De senki nem hiszi, hogy valami hihetőbbet talál ki, még ha igaz is, nem fogják elhinni.
1: Na, hát ismerjék meg a kutyámat. Szóval, hogy a postaládában nem volt jó bedobva, láttam én, hogy valami csekkdarabot lóg a szájából, de hát akkor már azt nem tudtad megfejteni, hogy mi.
2: Buksi, csak a QR kódot ne.
1: Igen, hát,
2: na, azt is megette.
1: Hát, annyira nem hiányzott az a szolgáltatónak az a 6300 forint, mert 3 évig nem kértek semmit, majd a 4. évben egyszer egy nyaralás kellős közepén kaptam egy SMS-t, hogy a saját érdekében azonnal hívjon fel, nem tudom, milyen végrehajtó iroda. Hát nyilván nem esett jól, felhívtam, ott egy robottal beszéltem 5 percig, mire kapcsoltak valakit, aki elmondta, hogy hát annak idején még 6 évvel, nem tudom, hány évvel ezelőtt volt önnek egy 6300 forintos tartozása.
2: Tetszik emlékezni rá?
1: Igen, ezt átadták a végrehajtónak, és azért ő be fogja hajtani, mert most már 10000 forint fölött van a kamatokkal, meg mindennel együtt. És
2: akkor én mondtam, hogy... a Dél-Afrikai Köztársaságban jöjjön érte.
1: Hát igen, de mondtam, hogy ne haragudjon, vagy előbb beszélek a szolgáltató, és megkérdezem, hogy tényleg van tartozás. Felhívtam, megnézték, tényleg volt, és mondtam, hogy nem kellett volna valami értesítést küldeni, ha már, mert máskor úgy van, hogyha nem fizetsz be valamit, akkor kapsz egy, legalább egy e-mailt, vagy valami, mert egyébként is utána már úgy online intéztem az ügyeket, és akkor így mondták, hogy hát ezt a kolléga elmulasztotta. Hát akkor.
2: Semmi baj.
1: Mondtam, hogy és ez a megoldás, akkor azonnal egy végrehajtót küldenek rám 6300 forint miatt, és mondta, hogy tudja mit, egyezzünk meg, ha most kifizeti ezt a 6300-at, akkor eltekintünk a kamatoktól, meg mindentől, mert mi is hibáztunk. Hát gondoltam, megegyeztünk. Nyilván nem azt vitattam, hogy nem fogyasztottam azt a 6300.
2: És akkor mondtad neki, elnézést, jó, de szóljon már akkor a bérgyilkosnak, hogy váljon le.
1: És pont ezt akartam mondani, hogy az meg ott ült, és mondta, hogy aj, kivettek a zsebemből 4000 forintot, azt nem hiszem el.
2: Nem, mert csak 10%-ot kap, a 630 forintot kivettek a zsebemből.
1: Igen.
2: Én hallottam régen olyat, hogy például volt, akinek 1 millió forintos közös költség tartozása volt. Ahhoz azért jó sokáig nem kellett fizetni, amikor beszorzod azt, hogy annak idején 5000 forintjával.
1: De nem tudsz vele mit kezdeni, akkor lekapcsolod.
2: Szégyenfal. Hát kiteszed, hát most egy tömbházban, ahol van 89 család.
1: Megrázza magát, és megy tovább. Hát gondolom, hogy ez szóba került a ilyen képviselői ülésen, vagy bármikor a lakógyűlésen, hogy...
2: Életemben nem voltam még lakógyűlésen, el kéne mennem már egyszer.
1: Hát mert valószínűleg neked volt a tartozásod.
2: Nem, mert megjelenni sem mertem.
1: Nézd meg, olasz, mert megint meg sem jelenni.
2: Mindig ott volt a...
1: Egymilliós közös költség.
2: Ott volt mindig a földszinten a postaládáknál, és mikor megláttam, akkor jutott eszembe, hogy tényleg erre nem jöttem el. Mindegy, most még megyek, mert még inkább most még nem megyek be a házba. Na, úgyhogy én nem voltam soha ilyen lakógyűlésen, de állítólag nagyon izgalmas. Szóval ez is érdekes, hogy valahol, tehát felhalmozni, az azt jelenti, hogy 10 éven keresztül nem fizetett, igen, vagy még több.
1: Igen.
2: És mit tudnak vele kezdeni?
1: Semmi. A eladásnál
2: ráterhelik a lakásra, nem? Nem terhelik rá?
1: Szerintem nem. Majd a következő lakóra, az legalább abba bíznak, hogy az majd fog fizetni. Hát fizetett helyette a többi, ezek szerint. Mert nem tudod másképp ezt behajtani. Tehát a liftet ki kell fizetni, az áramot ki kell fizetni, a festést, a ilyesmit a lépcsőházban.
2: A liftet én megbeszélem. Egyik éjszaka megbeszélem.
1: Amúgy is földszinten lakok, én nem használom a liftet. Na ez szokott még lenni.
2: Na, igen.
1: Hogy minek fizessem én.
2: Nálunk hideg van, nálunk meleg van.
1: Igen. Igen, mert a másik az lecsavarja, meg felcsavarja.
2: Oké, csak ezzel ne adjuk már ötletet, mert most akkor többeknél felcsillant a fény, hogy hát akkor nem fizetem be és
1: én sem,
2: és akkor végül is akkor ki fogja befizetni. Hát megesz minket az enyészet.
1: Jó kérdés. Én mindig ezen gondolkodtam, hogy a költségvetésbe betervezik azt, hogy az állami költségvetésbe, hogy mennyi lesz a büntetésből befolyó összeg a szabálysértések esetén. Hát, de ha mindenki betartaná, akkor mi költségvetési hiány lesz, mert ezek a szemét lakosok, ezek normálisan közlekedtek?
2: Hát.
1: Vagy hogy?
2: Tehát,
1: hogy
2: kedves sokszor... honfitársaim, a 27%-os adót 35-re kell, hogy felemeljük, mert mindenki betartott a szabályokat.
1: Mindenki szabályosan közlekedett.
2: És nem jött be, több milliárdos hiányunk
1: van. Nem győztünk kihelyezni 30-as táblákat olyan eldugott helyekre, hogy ne lássa senki, és utána lefotózunk.
2: Nézd meg, ezek a magyarok 25-tel mennek.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Ezen a hétvégén is rengeteg rendezvény színesíti tarkítja. A hétvégi programokat választhatnak önök közlekedők. Úgy Hajdú-Bihar, illetve Szabolcs-Szatmár vármegye területén is több rendezvény színesíti tarkítja, sőt a szombati nap folyamán Nagykálló-Harangodon rengetegen voltak. És nagyon sokan rándulnak ki Borsod-Abaúj-Zemplén megye irányába. Itt is kisebb forgalom korlátozás. Elsősorban a 38-as főútvonalat válasszák, ugyanis a 36-os főútvonalon további forgalomkorlátozással kell számolni több helyen és forgalmi rendváltozásokkal a vármegyék területén. Nagy a forgalom viszont az M3-as autópályán is, Pest megye területén lassúbb haladással kell számolni. Hétfő reggel folytatódnak az útfelújítási munkálatok mindkét megye területén, de folytatódnak a munkálatok a 41-es főútvonal Orosi úton, ahol nagyfelületi kártyázási munkálatokat fognak végezni. Kívánjuk önöknek balesetmentes szép hétvégét és szerencsés célbérést a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Mégis láthat eszenyi rendezést a debreceni közönség igaz némi csavarral. A fővárosi önkormányzat nem válaszolt a bicskei gyermekotthonra vonatkozó iratbekérésre. Szigorítana az EU a gyerekek közösségi média használatában. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Adatszolgáltatásra kötelezte a fővárosi önkormányzatot a kegyelmi ügyet vizsgáló parlamenti bizottság, miután az intézmény nem válaszolt a bicskei gyermekotthonra vonatkozó korábbi iratbekérésre. A testület szeptember 28-ai határidővel kéri a 2011 és 2012 közötti belső vizsgálatok és fenntartói ellenőrzések dokumentumait, valamint a gyermekotthon elítélt egykori igazgatójának kitüntetési iratait. A vizsgáló bizottság döntése alapján a Fejér megyei rendőrfőkapitányságtól is bekérik a korábbi nyomozati anyagokat. Visszatért a miskolci közgyűlésbe Jakab Péter, a néppártján elnöke, miután a napokban letette képviselői esküjét. A Jobbik korábbi elnöke a lemondott Iski Csabától vette át a mandátumot, abban a

0: Bihar vármegyei kormányhivatal csatlakozásával két különleges debreceni épület is megnyitja kapuit a hétvégén a kulturális örökség napja alkalmából. Szeptember 19-én a Piac utca 54 szám alatti, másnap pedig a Kossuth utca 12-14 szám alatti épületet járhatják körbe az érdeklődők ingyenes épületsétákon. Az 1984-ben Franciaországból indult kezdeményezés célja, hogy olyan épített értékeket mutasson be a nagy közönségnek, amelyek egyébként nem, vagy csak korlátozottan látogathatók. Mégis láthat Eszenyi rendezést a debreceni közönség, igaz némi csavarral. A Csokonai Színház korábban felfüggesztette a rendezőnő Primadonnák című darabját, a Kolozsvári Állami Magyar Színház viszont az általa színpadra állított Abigail című előadással bérletes vendégjátékként érkezik Debrecenbe. Tompa Gábor igazgató tájékoztatása szerint az Erdélyi Teátrum emellett zsúfolt évadra készül, többek között Shakespeare és Gogol művekkel, valamint nemzetközi fesztivál szereplésekkel. Útfelújítási munkálatok kezdődtek Debrecenben az Attila téren, ahol a Hajnal és a Baross utca között 120 méter hosszú szervízutat korszerűsítik. Hetei József önkormányzati képviselő elmondta, hogy a jelentős forgalmat lebonyolító szakaszon kicserélik a szegélyköveket, szintbe helyezik a közműveket, végül új aszfaltréteget terítenek le. A 33 millió forintos önkormányzati beruházás a tervek szerint szeptember 28-áig tart, a munkálatok ideje alatt pedig szakaszos forgalom korlátozásokra kell számítani.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Debrecen környékén szombaton napközben napos száraz idő várható, eső nem valószínű. A szél mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok körül alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Csak jó zene.
3: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Csak jó zene.
1: Sunshine FM.
2: Sunshine FM.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: A Király dinnyéről már beszélgettünk, és több hallgatók
2: kerékpárosok barátja.
1: Igen, megjegyezte, hogy egy ilyen nehezen kiírtható mocsok egy növény.
2: Találtál egy települést, ahol összefogott a lakosság, és úgy döntöttek, hogy na jó, akkor ennek véget vetnek.
1: Igen, a falu megelégelte.
2: Mi az értelmük ezeknek a növényeknek? Én nem tudom, annak idején, amikor ugye a Jóisten megteremtette ezeket, még a szúnyogra se jöttem rá, de majd egyszer valaki írja már meg nekünk, hogy ezeknek milyen hasznuk lehet.
1: Hogyha csomóba kötöd, akkor nagyszerű hátvakaró, csak erősen kell ütni a hátadat.
2: Ilyen kínzó, aha.
1: Szerintem
2: nagyon
1: az lesz,
2: jó. Igen. Tüskés. Egy-két gyomnövénynek már megtaláltuk az értelmét. Melyik volt ez, a purcsin? Vagy
1: mi purcsin, igen, porcsin. Hogy tele van antioxidánssal.
2: Omega-3. Nagyon jó, csak hát nekem pont a kertben ott terem, ahol a kutya meg a dolgát végzi el. Tehát nyilván azért így még nem volt idő megkóstolni. Meg
1: hát miért nem lehet megmosni? Nagyon...
2: nem tudom, lehet, hogy a kutya is pont az omega-3 miatt megy oda. Tehát, hogy vonz azt, mondja, ez az egyetlen gyomnövény, amit használhatna a gazdám, de elején tönkre teszem 2 perc alatt.
1: Jó, hát a gazdámnak egy kis aminósabbal meglocsoljuk.
2: De a kert hátsó részén, ahol egyébként a kutya nem is jár, na ott nem. Ott nem. Ott meghagytam egyébként a mentát idén, és az szépen elszaporodott, tehát jó menta illat volt, főleg amikor mondjuk a fűnyíróval nem veszed észre, átmész rajta, utána a környéken is olyan jó menta illat van.
1: Jó, egyébként olyan szempontból van, jó, hogy jó. Persze, tehát hogy nem kell összeszedni a kutyagumit fűnyírás előtt, mert úgy vagy vele, hogy majd a menta elnyomja az illatát, amit összeszed a fűnyíró.
2: Igen, de hát már azt mondták, a pitypong is egészséges, abból is lehet dolgokat csinálni. Hát, hogy lassan mindennek megvan, még egyelőre a Király dinnyének nem tudjuk, annyi a pálinkába teszed és megiszod, akkor utána mondhatod, hogy kicsit karcos.
1: Hát jó, oké, hogy nem tudjuk, hogy mi a haszna a Király dinnyének, de volt már valaki, aki meglékelt ezt a Király dinnyét? Lehet, hogy van benne valami.
2: Hát ez a...
1: Igen. Lehet, hogy nagyon jó teát lehet belőle főzni.
2: Ki tudja. Valamelyik okos rájön, hogy egyébként abban is mennyi vitamin van, és akkor utána majd hirtelen nem kivágni fogják.
1: Igen, csak szúrja a nyelvemet, meg a nyelőcsövemet.
2: Igen, tudod, majd ez a falu, amikor ott most kihúzgálták most az összeset.
1: 16 ilyen óriás zsáknyit szedtek össze, 2 traktorpótkozó mennyiséget.
2: Nagyon jó, 2 hónap múlva kijön, hogy egyébként ez aranyat ér a királydinnye, és mennyibe kerül, ők meg majd ott vakargatják a fejüket. Ó, ez meg emlékszem.
1: Ó, lett volna pénz a templom felújításra.
2: Mennyit összeszedtünk? Igen. És hova vitték a szomszéd faluba, akik a haragszanak?
1: Igen,
2: hát az a legjobb,
1: és ott szétgerebjelték az úton. Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Jó reggelt, szép napot és jó sportolást azoknak, akiknek tervben van a hétvégére, de hát Laci elmondja, hogy mire is számíthatunk térségünkben a különböző sportprogramok terén, és milyen eredmények születtek. Remélem a Fradi meccsel kezded.
3: Igen.
2: Végignéztem.
3: Remélem fogadtál is.
2: Nem fogadtam.
3: Hogy?
2: Látod, nem szoktam.
3: A mai témánk az, hogy milyen szokásokat. De régen, amikor még fiatal volt, még simán fogadott ezekre a meccsekre. Mióta megöregedett, azóta meg nem fogad.
2: Csak nagyobb ilyen világesemények, vagy BL, meg ilyenek.
3: Európa Liga nem elég nagy.
2: Amin egyébként a legjobban lehet bukni.
3: Igen, itt ezzel most kaszálhattál volna, hogyha megteszed a Fradi győzelmét. Azt kell, hogy mondjam, hogy jól is játszott a Ferencváros. És
2: én nem szoktam végignézni magyar meccseket.
3: És abszolút megérdemelten győzött. És hát aki kíváncsi a Fradira, az láthatja majd vasárnap Nyíregyházán. Tehát nem kell igazából a régiónkból messzire menni.
2: Hát, hogy aztán, ha ugyanazok lépnek pályára,
3: de hát vannak sérülés miatt hiányzók, úgyhogy elképzelhető, hogy azért többen is szerepet kapnak. Nem tudom, most a nyíregyházi szakmai stáb nyilván nézte ezt a mérkőzést, és hogy milyen következtetéseket lehet ebből levonni, hogy akkor most neki kell esni a Fradinak, be kell szorítani. Borbé Balázs mondta azt, hogy öngyilkosság lett volna, hogyha a Celtic ellen beállnak védekezni. Na, ehhez képest az első 10 percet azért tegyük hozzá.
2: Kapunk előtt töltöttük.
3: Így van. Hogy ott azért folyamatosan jöttek, de aztán utána a kontrákból viszont ez látszik, hogy Yusuf nagyon veszélyes, tehát hogy arra meg nem lehet appellálni, hogy mondjuk akár majd kitámadsz egy Fradi ellen, mert akkor lekontráznak, és akkor meg gólokat lőnek, úgyhogy izgalmas mérkőzés volt, látványos volt, és ugye Ferencvárosi győzelem született, a hétvégén tehát.
2: Szép gólok
3: voltak. Ők érkeznek majd Nyíregyházára, ami pedig a régiónk többi csapatát illeti, a Loki a Vasast fogadja. Ez a meccs, ugye beszéltünk róla, hogy szektor bezárásra büntették a Debrecen, de ezen a meccsen ez még nem érvényes, szóval még nyitva lesznek a szektorok, de három szektort majd a következő mérkőzésen be kell zárni, és hát tegnap megszülettek az újabb döntések, pont erről beszélgettük ugye Gabival is, Olasz Gabival hétközben, hogy nem értek egyet ezekkel a büntetésekkel, hogy zárt kapu meg szektorbezárás.
2: Most az Loki zárt most kaput kapott?
3: Nem zárt kapu, szektorbezárás
2: kapott. Hát a múltkor a Nyíregyháza is kapott
3: meg a Fradi ellen sem lehet kinyitni.
2: Tényleg?
3: Így van, úgyhogy itt is lesz majd két szektor, amit be kell zárni, B1, B2, onnan a bérletesek a B5-ben lehetnek, Debrecenben ugyanezt így majd meg kell oldani. Az Eto egy felfüggesztett zárkapust kapott most, tehát nekik 6 hónapra felfüggesztettek egy zárkapus meccset a legutóbbi mérkőzésen történtek, mert a Fradi pénzbüntetést kapott, az Újpest pénzbüntetést kapott.
2: De valahonnan a pénzt kell szerezni most az MLS-hez, úgy látszik.
3: Te mondtad ki, de igen, nekem is ez az érzésem, ez a gyorsan akkor vissza kell a támogatást valahogy szedni, és hát nyilván nem tudsz mit csinálni, hogy azért más az, amikor a Ferencvárosiak egy Molinót kifeszítettek és megfenyegettek másokat, akik egyébként, hogy elak ezekkel a Ferencvárostól, mert különben velünk találkozol, ez megint egy más üzenet, ez nem annyi, hogy be kiabál mondjuk 8-10 illuminált állapotban lévő ember, de hát itt most ha 8-10 bekiabál mondjuk az Eto meccsen, akkor azzal eléri, hogy mondjuk zárt kapus legyen a következő meccs, és elveszi 5-6 ezer embernek a szórakozását.
2: Na jó, de egyébként áthelyezik őket másik szektorba, csak
3: a szektornál, igen, de a teljes zárt kapunál,
2: Csak
3: üres stadionban kell játszani. Igen. Tehát, hogy az miért bünteted meg kis Pistikét, aki egyébként 7. osztályos, és jár minden Eto meccsre, és mondjuk utána meg kell zárják. Igen, és nem mehet, hanem a tévében kell néznie. De reméljük, hogy ezekre nem kerül sor, és kicsit én azért rugalmasabban kezelném ezeket a büntetéseket, de hát nem én vagyok az.
2: Jó, hát meg kell várnunk, míg téged kineveznek MLS főtitkárnak, hogy valami.
3: Jó, akkor azonnal az lenne az első intézkedésem, ezt eltörölni.
2: Sportigazgatónak.
3: Igen. A Kisvárda pedig a Paksot fogadja majd a hétvégén, úgyhogy izgalmas mérkőzések lesznek. Én azt gondolom, hogy a Vasas is egy nagyon jó formában lévő csapat, úgyhogy a Debrecennek sem lesz egyszerű dolga. Reméljük, hogy hétfőn arról számolhatunk majd be, hogy a régiónk mindegyik csapata győzött. Mondjuk talán ebből a tekintetből a Nyíregyháza lenne a legnagyobb meglepetés. Mert ha a Ferencváros legyőzi, akkor az logikus következtetés, hogy a Nyíregyháza jobb, mint a Celtic.
2: Egyszer már kikapott a Ferencváros.
3: Így van, Budapesten 3-1. De a Nyíregyháza is verte meg tavaly 3-1.
2: Ja, igen, de én nem úgy mondom, én a Paksot mondtam.
3: Ja, hogy igen, tehát nem verhetetlen.
2: Az ebben a szezonban.
3: Meg lehet őket azért lepni. A hétvégén egy remek program Nyíregyházán, szombaton és vasárnap rendezik az Extreme Trail-t Sóstón. Az első nap akadályversenyről szól, és nagyon sokan érkeznek ilyenkor Debrecenből, Miskolcról, Romániából, Szlovákiából, Budapestről is erre a versenyre. Ez egy akadályverseny, de nem kell megijednie senkinek, igazából saját magát kell legyőzni, futni kell 5 vagy 10 kilométer, közben pedig vannak különböző akadályok. Ha nem tudod teljesíteni az akadályt, akkor van egy ilyen büntető feladat.
4: Én nem biztos, hogy el tudnék rajta menni.
2: Na de várjál,
3: van gyerekverseny is.
4: Ja,
3: egy kilométer, és akkor nem hagyod el le a sóstó és a területét sem, és nem tudsz eltévedni. Mert belőled kinézem, hogy elmész a sóstói erdőbe, ott a nyomvonalvel, és hiába kiabálnak,
2: hogy
3: jobbra tart a pálya, de te elmész ez balra.
1: Te nem baj, legalább tudom, hogy miket kell fogyasztani, ha eltévedek, és igen, nem tudok kiutni.
2: Mert erről beszéltünk.
3: Ja, hogy az erdőben.
1: Igen.
2: Lárvát, girisztát.
3: Ezeket megtudhatod. Lehet még nevezni erre a versenyre, és ami érdekes, hogy másnap már csak terefutó verseny lesz, ott nincs akadály, és lesz kutyás futam is, ami azt jelenti, hogy viheted magaddal a házi kedvencedet. Elképzeltem, hogy Béla megjelenik picúrral, és abban a másodpercben így, hogy eldördül a startpisztoly, akkor ők nekivágnak az 5 kilométeres távnak, kit visz a végén,
2: de
3: majd
2: várja, az már együtt kell befutni?
3: Együtt kell befutni, igen.
2: Hát ez picúrral lehetetlen.
3: Régen próbálkoztak azzal, hogy egyszerre rajtott el az összes kutyás, de a kutyák nem akartak futni, egymással.
2: Én nagyon rosszul futok, meg nem is bírok a térdem miatt. Ő meg annyira megy, hogy nem bírod utolérni. Ja, ennyi. Tehát, hogy...
3: Hát az jó, hát akkor ő visz magával. Csak hát az a kérdés, hogy jó útvonalon visz-e.
2: Ja, mert pórázzal kell.
3: Pórázzal.
2: Ja, hát én azt hittem, hogy menjél kutya. Te kettőnk közül. Menjél kutya, te beérsz. Menjél. Akkor ez már olyan, mint a mindenket te nyertünk.
3: Nem? Már rég otthon áll a tája mellett, azt mondja, hogy jön már az ebéd. Hát, főnök meg még sehol, még itt kújtorok valahol. Neked ráadásul
2: már sóstó. Már a díjat, én még mindig csak ott kullogok.
3: Igen, tehát hogy ez is egy megoldás, hogy elengeded a kutyát, aztán próbálod utolérni, az egy motiváló tényező. Most egyesével rajtoltatják majd a kutyás futam résztvevői, tehát hogy ne legyen a kutyák között kalamajka, mert volt, hogy kutyák inkább egymással foglalkoztak. Tegnap válogatott meccs volt a futszálosoknál, az üzvégekkel játszott a magyar válogatott, 1-0-ra kikapott, régiónkból több játékos is ott van a nemzeti csapatban, úgyhogy nekik azért gratulálunk és sok sikert kívánunk majd a folytatásban. Egyébként felkészülési meccs volt, tehát igazából ilyen szempontból nagy tét nem volt. A nyíregyháziaknál nagy hátrány, hogy ugye beszámoltunk mi is róla, hogy Gagyi Sándor súlyosan megsérült Nyírbátorban. Fú, én láttam a videó felvételt, ahogy elveszítette az eszméletét, és a füléből folyt a vér, és nem akarom ájcsetelni, de nagyon rémisztő volt a jelenet. A kulcscsontja tört el, agyrázkódást kapott, 4 hónapig nem játszott. Egész egyszerűen kijött egy labdára, amit lehúzott a másik játékosnál, és átesett rajta. Milyen egy kapus? Hát a labdát fogja, és nem azzal foglalkozik, hogy fog talajt majd.
2: 17 éves.
3: A 17 éves fiatal srác védett helyette, aki viszont Kertész Botond, aki meg a Veszprém elleni mérkőzésen egy lövés elvitte a karját, de végigvédte utána élete első NB1-es meccsét, majd a mérkőzés után bevitték a kórházba, mert csak fájt a keze, eltört a karja. Úgyhogy ő meg 6-7-ig gipszben lesz. Hát így most úgy néz ki, hogy Hajdú Sámsonról igazol egy kapust talán a stúdió, mert nincs több kapusa. És az Parinak a nagypályás csapatából segítik még ki. De hát a futszál kapus az teljesen más, mint egy nagypályás kapus. Tehát kapus, de hát azért nem ugyanaz a műfaj.
2: Hát jó, de hozzászokott egy 7 méteres kapu védéséhez, akkor egy 3 méter, vagy mennyi ez?
3: Hát oké, de méter, nyilván itt például nem használnak kesztyűt, mások a szabályok, sokkal
2: nem használnak
3: gyorsabb.
2: Kesztyűt?
3: Nem, itt jobban tapad úgy a labda. Nem olyan pattogós a labda, például a
2: gyerekek,
3: futszál labda.
2: Tudod, hogy én kapus voltam mindig még a média csapatban, és még minden.
3: Megvan a megoldás. Hát emberek.
2: Jaj, ne. Nagyon komoly pénzért vállalom csak. Nagyon komoly pénzért.
3: Így van.
2: Tényleg?
3: Viselheted a Sunshine-os pólót.
2: És látod, hogy tudod, tehát így jársz például, hogy az ujjad az így el. Tehát, hogy amikor úgy védtem, hogy pontosan nem volt kesztyű, akkor elviszi az ujjadat. Tehát ott nincs mese. Ezért vannak már ezek a merevítős kesztyű.
3: Hát Balogh János,
2: még van merevítős kesztyű.
3: Balogh János, aki egyébként most a Lokinál dolgozik kapusedzőként, és volt Nyíregyházán is kapus, meg Ovszienko Volodymyr nekem, ő is kapus volt. Hát amikor kezet fogsz velük, hát az öt ujjuk gyakorlatilag teljesen, nem ilyen párhuzamosan állított, de teljesen össze-vissza mindegy. Az egyik.
2: Hát
3: így,
2: azért
3: másik,
2: ez is olyan, ez meg ha így belenézel, hullámos.
3: Igen.
2: Érted? Tehát hogy az a probléma, hogy nem is értem, hogy miért nem lehet kesztyűt használni.
3: Lehet használni.
2: Ja, lehet?
3: Lehet, csak nem használni.
2: Akkor használom.
3: Úgy vállalom. Kesztyűbe jobb?
2: Kesztyűbe vállalom.
3: Jó, csak még nem
2: a
3: merevítős
2: kesztyűbe.
3: Futszálkapusok nem nagyon szoktak.
2: Nem baj, én leszek az első.
3: Lenni. Igen, így jobban
2: nem tudják fogom meg. Kiütöm. Jó?
3: Úgy hárítasz.
2: Elég az? Neked hát elég?
3: Elég nehéz lesz indítanod úgy ellentámadást, mert itt azért elég gyors a játék. Aha. Futszában. Úgyhogy most úgy néz ki.
2: A megkeresésre szakvezetéstől akkor most már.
3: Nagyon aranyos volt, azt hiszem Hajdú Sámsonnak a csapat elbúcsúzott attól a kapustól, aki most ugye a stúdióhoz érkezik majd, és az NBA-ben védhet, hogy ez egy nagy kihívás számára, és szurkolnak majd neki, úgyhogy tőle el is búcsúztak. Most válogatott szünet van, úgyhogy ilyen szempontból talán jól jött a csapatoknak.
2: Köszönjük szépen, Laci, mindenkinek jó szurkolást és jó sportolást, ha részt vettetek bármilyen tömegsport vagy akár versenysport rendezvényen.
0: Ez volt a Keltető Sport
4: a Sunshine

0: percek a Sunshine FM-en.
1: Ma is ráfordulunk a fit percekre egy érdekes témával. A stúdióban már Bence Béni, a Fight Club ügyvezetője.
2: A hidegvizes merülés az utóbbi évek legnépszerűbb regenerációs trendje. A 3 és 15 fok közötti víz már komoly hideghatásnak számít, ezért itt különösen fontos a fokozatosság. Nem az a cél, hogy minél hidegebb vízben, minél tovább maradjunk. A hideg hatására a szervezet intenzív reakciót ad, ezért a kezdőknek érdemes rövidebb idővel és enyhébb hőmérséklettel kezdeni. És fontos, bizonyos egészségügyi problémák esetén a hidegterhelés nem ajánlott. A tudatos hidegterápia nem hősködés, figyeljünk a testünk jelzéseire.
0: A Fit Percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: A kormány fel.

0: rendszer azonnali fejlesztésére. Szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezet be a kormány a sportéletben. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek!
1: Hírek a Sunshine FM-en.
0: A kormány felülvizsgálja és felbontja a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-vel kötött 35 évre szóló autópálya koncessziós szerződést. Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid miniszter közlése szerint a mintegy 23 ezer milliárd forint értékű megállapodás előre rögzített áron adta magánkézbe a hazai strádahálózat jelentős részét. Az átvilágítás alapján a konstrukció még a nem létező autópályák üzemeltetését is évtizedekre előre megrendelte, ami páratlan és fenntarthatatlan terhet rótt az államra. Újabb milliárdos forrásokat biztosít a kormány a gyermekvédelmi rendszer azonnali fejlesztésére. A 6 milliárd forintos beruházási keret mellett további 3,4 milliárd forint jut szakmai programokra, beleértve a regionális pszichológiai és gyógypedagógiai mobil csapatok létrehozását. A krízis csomag részeként új ellátóhelyeket alakítanak ki több mint 80 gyermek számára, célzott programot indítanak a kórházban rekedt csecsemők megsegítésére, emellett modernizálják a rendszer informatikai és járműparkját is. Szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezet be a kormány a sportéletben, megszüntetve a politikai befolyást a sportszervezeteknél. A jövőben miniszterek, államtitkárok, képviselők, polgármesterek és állami cégek vezetői nem tölthetnek be vezető tisztséget 500 főnél nagyobb sportszervezetekben. Az érintett tisztségviselőknek 30 napjuk van nyilatkozni az összeférhetetlenségről, a szabályt megszegők pedig 4 évre elveszítik választhatóságukat. Az új rendelkezés többek között Szijjártó Pétert, Kubatot Gábort és Dajs Tamást is érinti. Meredeken emelkedett a szifiliszes megbetegedések száma Magyarországon, a vele született esetek visszaszorítására új országos eljárásrend lépett életbe. Dániel Iszágnes, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ főosztályvezetője elmondta, hogy míg 2022-ben még 1000 körül alakult a fertőzöttek száma, tavaly már 2500 esetet regisztráltak. A terhesség alatti szűrés és a korai antibiotikumos kezelés kiemelten fontos, mert ezzel teljes mértékben megelőzhető a magzati károsodás vagy a halva születés. Az ár és top mielőbbi megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, mivel álláspontjuk szerint a szabályozásra már sem az infláció elleni küzdelemben, sem a hazai vállalkozások versenyképessége szempontjából nincs szükség. A kamara közleményében kiemelte, a kedvezőbb inflációs és piaci folyamatok miatt a kivezetés nem veszélyeztetné az árstabilitást, a halogatás viszont növeli az üzleti kockázatokat. A piaci torzulások leginkább a kisebb vidéki üzleteket sújtják, míg a természetes piaci viszonyok helyreállítása a fogyasztók és a termelők közös érdeke.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
0: Az angol font az euró és a svájci frank jegyzése is tovább csökkent a forinttal szemben, így a fontára most alulról súrolja a 425 forintot, az euró éppen csak meghaladja a 364-et, míg a svájci franké megközelíti a 385 forintos szintet, az amerikai dollár viszont magára talált a korábbi csökkenés után, és az erősödést követően már a 317 forintot is meghaladja. Debrecen környékén szombaton napközben napos száraz idő várható, eső nem valószínű. A szél mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Van egy ilyen legfrissebb hír, ami most amúgy kiverte sokaknál a biztosítékot, főleg egyébként azon szülőknél, akiknek a gyereke is érintett ebben. Ugyanis van 8 szlovákiai magyar gimnazista, akik rosszul viselkedtek egy iskolai kiránduláson, és éppen ezért ott hagyták őket egy tanárral Franciaországban. Na most nem írják azt egyébként, hogy mi volt egészen pontosan az a viselkedési forma, ami ennyire megbántotta a szervezőket, de egyébként a magyar gimnázium Angliába szervezett kirándulást, és visszafelé a francia-német határon a kirándulás utolsó éjszakáján a diákok egy része, ez az említett 8 fő, 15-17 éves korú fiúk és lányok állítólag nem megfelelően viselkedtek, és zavarták az éjszakai nyugalmat. Éppen ezért a szervező úgy döntött, hogy a 8 tanuló bizony nem utazik tovább a csoporttal, és letették őket Franciaországban egy tanárral együtt. Na most képzeld el szerencsétlen tanárt, aki szintén nem érti, hogy én is rosszul viselkedtem. Nekem mi keresni való van itt, vagy?
2: Megvan.
1: Sorsot húztak.
2: Mesterből tanár lett. Tehát a mi buszsofőrünk ma már tanárként dolgozik, és együtt mulatott a diákokkal, ezért aztán Franciaországba hagyták. De ezt nem értem, ez most büntetés?
1: Ez a büntetés.
2: Ez ám a büntetés.
1: És amikor a busz elindult, a diákok azt hitték, hogy csak viccelnek. Aztán kellett egy ilyen fél óra, amire rájöttek, hogy ez egyáltalán nem vicc, nem jönnek vissza értük. Na, ekkor azért az döbbenet, nem tudom, a tanár az képben volt az. A tanár az biztos tudta, hogy itt nem viccelnek. A szülők viszont teljesen lesokkolódtak, ami tökre egyértelmű és érthető is, és utána nekik kellett leszervezni azt, hogy a gyerekek hazajussanak.
2: Ja, hogy ennyire? Tehát, hogy nem annyi volt, hogy ott kirakták őket, és utána ők mentek tovább még egy kis franciaországi körútra, ahova ők nem mentek, és felvették őket.
1: Nem, ők hazajöttek.
2: Na várjál, melyik a rosszabb? Az egyik az, hogy hazajött 32 gyerek mondjuk, nem tudom, Lőcsére, vagy Iglóra, vagy tök mindegy, Szlovákiában, meg 8-an ott maradtak Párizsban, és a tanárral együtt.
1: És folytatták tovább, amit elkezdtek.
2: Igen, anya küld egy kis pénzt, mert most már elfogyott, de nyilván szerettek volna hazajönni, vagy inkább a szülők szerették volna szerintem, hogy hazajöjjenek a gyerekek.
1: Lehet, a gyerekek annyira nem akartak hazajönni, csak miután ugye a gyerekek bejelentik a szülőknek, hogy hát ez is ez történt, és amúgy nincsen semmi baj, tehát anya ne aggódj, csak pénzt küldjél, semmi, fejezd be az aggodalmadat.
2: Igen.
1: Az a baj egyébként, hogy az utasbiztosításuk évfélkor lejárt, és a szülőknek emiatt gyorsan kellett intézkedniük, és bérelni kellett külön egy buszt. Na most a csoportnak nem volt könnyű hazajutni, ugyanis először Frankfurtba, onnan Bécsbe mentek, és ott tudta felvenni őket a szülők által bérelt busz.
2: Várj, hát a mai világban hát 3 perc alatt intézek neked utasbiztosítást interneten keresztül.
1: És nyilván egyébként beperelték a szervezőt a szülőt.
2: Tehát nyilván ő felelősséget kell, hogy vállaljon, hogy elvitte a gyereket épségben, és haza is hozza. Mit most szórakozunk, meg poénkodunk ezen, de ez tényleg nem ez a megoldás, hogy akkor fogom és ott hagyom.
1: Hát ezen legfeljebb csak a gyerekek szórakoztak. Egy idő után már ők sem. Figyelj, amúgy.
2: Legalább annyi eszük volt, hogy ott hagytak egy tanár, de most akkor ehhez kellett a tanár is, meg kellett egy ilyen partner, aki azt mondja, hogy figyelj, engem nem érdekel, itt fogom őket hagyni, ha nem jönnek. Lehet, tényleg az lehet, hogy éjszaka ők kiszöktek valahova, és nem mentek vissza reggel az indulásra, és ezért szerencsétlen tanár az, aki ott maradt, és vigyázott rájuk, hogy...
1: Aki azóta is keresi őket.
2: Igen. Hát most már lehet,
1: most már valószínűleg megvannak.
2: Igen, de hát szegény, a tanárnak sem lehet egy jó érzés.
1: Hát biztos vagyok benne, hogy a tanár is büntetésként fogta ezt fel. Bár egyébként azért tegyük hozzá, hogy azért vannak olyan empatikus, meg tényleg jószívű tanárok, akik mint a hajós kapitányok, hogy utoljára hagyják el a süllyedő hajót, hogy a tanár is, tehát hogy érezte azt, hogy ő felelősséggel tartozik, és azt gondolom, hogy ez nem volt számára olyan szinte megterhelő, tehát hogy senkinek nem lett volna szíve ott hagyni őket.
2: Lehet, hogy megkérdezték, hogy nem tudom, hogy hívták a tanárt, mondjuk mint a Edem, és akkor Edem, te beszélsz franciául, vi? Oké, te maradsz.
1: Croissant, de la vise a plafond.
2: Ennyi.
1: Jacques Vautier.
2: Kész. Okay. Többiek azt mondják, én matek tanár vagyok, én egy árvaszót nem tudok, se franciául, se angolul.
1: Mert nem tudsz egyet, Didier Deschamps. Okay. Zidane.
2: Oké, okay, akkor te maradsz, ez már irányban.
1: Mondjuk ezért még reggelit nem kapsz.
2: Nem, de szállást már tudsz foglalni.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Te is kicsit késve szálltál ki az autóból, rohantunk itt fel a parkolóból. Egyszerre. Így van, majdnem egyszerre érkeztünk, sorompó éppen lezárult, mire az enyém már nekem már nyitódott. Te még tulajdgattál. Tehát amikor van 10 üres hely, és látod, hogy egy nő egy nagy autóval próbál beállni.
2: Ez nagyon csúnya. Azért megigazítottam, hogy a vonalhoz tökéletesen álljak, mert amúgy nem szoktam erre figyelni.
1: Olyan cuki volt, 10 üres parkoló, és előtte is, meg mellette is.
2: Igen, de sokkal gyorsabban beállok, a több az autó. Tehát nem tudom, miért
1: most... jobban koncentrálsz.
2: Igen, most nem érdekel.
1: A nagy üres hely, és elvisz a hely.
2: Amúgy most úgy éreztem, hogy ez enyém a világ.
1: Igen.
2: Ott állok, ahova akarok.
1: Aztán utána rájöttél mégsem.
2: Bambusz világnapjáról annyira sokat nem fogunk beszélni, azon kívül, hogy ez tényleg egy nemzetközileg
1: mert nem egy őshonos növény.
2: Megtartott világnap. Nem, de amúgy meg sokan tartanak otthon ilyen szerencse bambuszt is, aha. Mert van. Gondolom te nem, de nem baj.
1: De van egyébként.
2: Van szerencse bambuszon?
1: Miért nem kell? Úgy tűnik, hogy szerencsétlen vagyok.
2: Nem. Ezen nem gondolkodtam, nem.
1: De mit tűnik, hogy szerencsétlen vagyok? Hát neked biztos nincs szerencse bambuszodatom.
2: Nem, az nekem.
1: Elég szerencsétlennek tűz.
2: Vagy ha van is valaki, leátkozta a szerencse bambuszomat.
1: Na, Mária, vagy ha valamiben majd szerencsétlenkedsz, majd ezt fogom mondani. Mara, elvitték otthonról a szerencse bambusz.
2: És tényleg ellopták. Van egy pasas.
1: Na, hol? Kanadában?
2: Igen. És elment túrázni.
1: Kanadában?
2: Igen.
1: És
2: elment túrázni.
1: Na figyelj már ide, tehát hogy az, aki igazán híró, az 6 napig kaja nélkül is kibírja.
2: Ő nem bírta, ő megette a hernyót.
1: Én megkérdeztem egyébként a mesterséges intelligenciát tegnap, a Lisbogárt ajánlja, meg a keleti vándorsáskát, a többi annyira nem oké.
2: És az baj, ha nyugatról jön?
1: A nyugati vándorsáska?
2: Igen, most annak tudom megkülönböztetni.
1: A haldokló nyugatról mit hoz nekünk. Na, ez például, nézd meg, a fekete a lisztbogár, a másik még a lisztkukac. De a lisztbogár az már nekem nem szimpatikus.
2: Nekem mondjuk, sem szimpatikus, megint. Nagyon fekete, és nagyon kemény.
1: Még a lisztkukacot még úgy, mit tudom, azt mondod, sült krumpli. Egy elcseszett sült krumpli.
2: Hát igen, ha nagyon hunyorgok, akkor elhiszem.
1: Igen. Ahogy öregszel, tehát milyen szokások jönnek elő az öregséggel kapcsolatosan. Te, Laci?
3: Bezzeg a mi időnkben.
1: Há, igen, jó. Ezt egyre többet mondod.
3: De tényleg jobb volt.
1: Ez az abszolút öregség, csak
3: igen,
1: szólok már.
3: Igen, ez a Muppet Show-ban a két
1: igen,
3: öreg.
1: Tök mindent, mint
3: Bélával
1: mondasz.
3: Így beülünk egymás mellé, mint a két öreg. Emlékszel, hogy azok a mai
1: sűrűsorokban. Nézd meg, most ezek, nézd meg, mit csináljuk.
3: De most őszintén.
1: Mert ezeknél volt
3: nem jobb volt. Tehát nem jobb volt fiatalnak lenni, mint most fiatalnak
1: lenni? A fiatalnak lenni jobb volt, Laci.
3: Na ugye?
1: Az, hogy most fiatalnak lenni, szerintem a mostani fiataloknak is jó.
3: Ha most azt mondanák, hogy visszamehetsz 17 éves korba, visszamennél?
1: Hát persze, a kor miatt. Tehát nem érdekel, hogy hiányoznának dolgok ebből a korból, de persze, hogy visszamennék. Hát azért, mert fiatalnak lenni jó gyerekek. Hát
3: így van, oké. Oké, de más világ, teljesen más. Mi sokkal többet voltunk a többiek.
1: Te a morgós öreg vagy? Te az morgós öreg vagy? Én meg az jó, ez így, voltam fiatal, sajnálom, hogy nem vagyok már, de az akarok még mondani, és most is lenni, és meg akarok mutatni.
3: Tudod miért? Mert hogy azt szeretném, hogy a mostani fiataloknak is legyen olyan jó, mint nekünk volt.
2: Úgy éreztem most magam, mint egy nyugdíjas klubba lennék.
3: Két boomer.
2: Tehát, hogy határozottan éreztem, hogy most vagy visszahozzuk a fiatalságot, vagy nem tudom, mi történik. Felállok, és azt mondom, hogy jaj, tehát, hogy azért úgy már megfájdul a derek. Hogy, de egész nap ülök a székbe.
3: Na látod, Béla, a mi időnkben ilyen nem volt.
2: Már nem ültél egész nap a székbe.
3: 25 évesnek hol fájt már a lába meg a többi?
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Tölts le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Új tetőt építesz, vagy felújítasz? Válasz a Wienerberger ikonbeton cserepet. Klasszikus formája sokféle tetőhöz passzol, robusztus kialakítása pedig a viharos időben is helytáll. Wienerberger ikonbeton cserép Colorfix és Protex felületvédelemmel. Elérhető a Gulyás tüzében. www.gsv.hu.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Sunshine FM.
0: Sunshine FM. A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló Kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Ezen a hétvégén is rengeteg rendezvény színesíti tarkítja a hétvégi programokat. Választhatnak önök közlekedők úgy Hajdú-Bihar, illetve Szabolcs-Szatmár-beli vármegye területén is több rendezvény színesíti tarkítja, sőt a szombati nap folyamán Nagykálló-Harangodon rengetegen voltak. És nagyon sokan rándulnak ki Borsod-Abaúj-Zemplén megye irányába. Itt is kisebb forgalom korlátozás. Elsősorban a 38-as főútvonalat válasszák, ugyanis a 36-os főútvonalon további forgalomkorlátozással kell számolni több helyen és forgalmi rendváltozásokkal a vármegyék területén. Nagy a forgalom viszont az M3-as autópályán is, Pest megye területén lassúbb haladással kell számolni. Hétfő reggel folytatódnak az útfelújítási munkálatok mindkét megye területén, de folytatódnak a munkálatok a 41-es főútvonal Orosi úton, ahol nagyfelületi kátyúzási munkálatokat fognak végezni. Kívánjuk önöknek balesetmentes szép hétvégét és szerencsés célbérést a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Orbán Viktor szerint a Fidesz konstruktív ellenzék, amely a választókkal kíván együttműködni. Láthatóan javult a hazai lombik ellátás eredményessége. Rásegítő autóbuszjáratokat indítanak a debreceni Airport Run futóversenyre. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek!
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Nyilvánosságra hozzák a 2006-os őszi kormányülések eddig titkosított jegyzőkönyveit, így bárki számára megismerhetővé válik, miről tárgyalt a kabinet az összödi beszéd kiszivárgását követő hetekben. A döntés apropója, hogy a napokban volt 20 éve annak, hogy nyilvánosságra került az összödi beszéd, amely hetekig tartó tüntetéseket, erőszakos összecsapásokat és mély politikai válságot váltott ki az országban. A kormány a dokumentumok feloldásával az akkori krízishelyzet utólagos megismerhetőségét és megértését kívánja biztosítani. Orbán Viktor szerint a Fidesz konstruktív ellenzék, amely nem a kormánnyal, hanem a választókkal kíván együttműködni. Egy videóinterjúban a volt miniszterelnök politikai indítatásonak nevezte a Tisza kormány által indított korrupciós eljárásokat, amelyeket szerint a nemzeti érzelmű politikusok félreállítására használ a kabinet. Lemondott parlamenti mandátumára utalva úgy fogalmazott, hogy nem hiányzik neki az országház, mert a jelenlegi miniszterelnök ellenőrzés helyett uralni akarja a törvényhozást. Láthatóan javult a hazai lombik ellátás eredményessége az Országos Kórházi Főigazgatóság legfrissebb jelentése szerint. Bár a páciens forgalom enyhén csökkent, az embrió beültetésekre vetített terhességi arány csak nem 3%-kal emelkedett a vizsgált 13 intézmény többségében. A felmérés ugyanakkor rávilágított, hogy a lombik centrumok teljesítmények között továbbra is jelentős eltérések vannak, az adatalapú elemzések segítségével viszont a páciensek a jövőben már objektív eredmények alapján választhatnak intézményt.

0: A nagyállomás és a repülőtér között közlekedő Airport 1-es rásegítő buszok közvetlenül a verseny helyszínén található ideiglenes megállóhelyeknél teszik majd le az utasokat. A futóversenyre érkezők emellett a nagyállomásról induló 44-es jelzésű járatokat is igénybe vehetik, amelyekről a Kazár utcai megállóban leszállva érhető el a helyszín. Különleges gasztronómiai és aktív programokkal várják a látogatókat a nyitott Porta napok utolsó három hétvégéjén. A rendezvény sorozat október 3-ai és 4-ei záró hétvégéjén Hajdúbihar vármegye gazdaságai, köztük földes, hajdúbagos, tépe és létavértes portái is megnyílnak a családok előtt. A résztvevők betekintést nyerhetnek az őszi betakarításba, megismerkedhetnek a gyógynövényfeldolgozással, valamint kipróbálhatják a szőlőpréselést és a tésztagyúrást is.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Debrecen környékén szombaton napközben napos száraz idő várható, eső nem valószínű. A szél mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok körül alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak szám...
3: 3, 2, 1, go! Szeptember 19-én és újra kinyit a Sun City természetesen, mivel nagyon aktuális az őszi megfázás lesz ma a témánk, hogy hogyan kezeljük, vagy hogyan kerüljük el, na erre keresem a választ. Főzünk valami finomat, és ígérem is hozom a mai témánkat, és persze szétnézünk az utakon, de meg rád is számítok. 0623 16 3000.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Republic is a Rich Life szólt. Itt a Sunshine on így egy csinőn előtt, aki a Bad Habits-et hozzá mindjárt 2021-ből. Hát biztos hallod a hangomon, hogy nem olyan, mint szokott. Ezt nagyon jól hallod. Most, hogy allergia keveredik megfázással, netán egy pici vírussal, azt még nem tudom, nem derítettem ki. Minden esetre arra gondoltam, hogy pont ezért hozok némi tanácsot. Hát először is ilyenkor a rinovírusokról lehet beszélni. Orrfolyás, tüsszög és torokfájás. Hát bizony, akár az influenza is befigyelhet, de ez nem most, tehát inkább most a megfázásos korszakban, hogy mit tehetünk. Hát először is az óvoda és az iskola kezdés követően, mivel jönnek most a hűvösebb reggelek is, ez teljes mértékben természetesnek mondható. Fogyasztunk nagyon sok zöldséget, gyümölcsöt, C és D vitaminban gazdag ételeket, aludjunk minimum 7-9 órát, mozogjunk rendszeresen és legyünk nagyon sokat a friss levegőn. Persze, hogyha már késő, akkor maradjunk otthon csak azért is, hogy egyrészt kipihenjük, másrészt meg ne adjuk tovább, mert azért így vagy úgy, de azért így is el lehet kapni. És hát mit tehetünk még? Fontos tudni, hogy testünk például alvás közben regeneráció megy keresztül, ahogy ősztel az éjszakák hosszabbá válnak, lehetőségünk van arra, hogy átrendezzük az alvási ritmusunkat, törekedjünk a következetességre, és a stresszt is kerüljük lehetőleg, és maradjunk nagyon-nagyon hidratáltak. Hát én bízom benne, hogy tudtam segíteni, és hogy mi a helyzet az utakon, mindjárt kiderül, addig viszont egy csőren érkezik itt a Sunshine-on.

0: közlekedési információk a Sunshine FM-en.
1: Jó járható utak, egyedül a bevásárló központok és piacok környékén kezd már most megnövekedni a forgalom, teljesen normális, hiszen hétvége van, tarts megfelelő követési távolságot, a stop táblák továbbra sem dísznek vannak. Egyébként a rendőrség folyamatosan úton van ellenőriz, leginkább a gyereküléseket és a biztonsági öveket ellenőrzi, úgyhogy legyél nagyon figyelmes, jó utat, baleset és csekkmentes közlekedést!

Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

Mariana érkezik a 9 órási hírekkel, de még mindenképpen itt lesz a Talk to You 2026 újdonsága, aztán vállak vissza pár perc múlva.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Céges buli, családi születésnap, vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel. A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene.
1: Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Október 1-től újraindulhat az Erasmus program a magyar egyetemisták számára. Szeptember 30-áig szünetel az online és applikációs gázügyintézés az MVM-nél. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Szeptember 17-től egészen szeptember 30-áig szünetel az online és applikációs gázügyintézés az MVM rendszereiben informatikai átállás miatt. Ebben az időszakban az online bankkártyás fizetés sem érhető el, a gáztámlákat egyedi banki átutalással csekken, iChecken vagy D-neten lehet kiegyenlíteni. Az előrefizetős mérőórákat kizárólag a személyes ügyfélszolgálati irodákban lehet feltölteni, az átállás idejére eső mérőállás diktálások helyett pedig becsült részszámlát készít a szolgáltató. Október 1-től újraindulhat az Erasmus program a magyar egyetemisták számára, így már az őszi fél évben is kiutazhatnak hallgatók külföldi tanulmányutakra. Kacz Sándor felsőoktatási államtitkár tájékoztatása szerint az uniós források felszabadításához szükséges kuratóriumi újraválasztásokat és a működési szabályzatok átalakítását augusztus 31-ig elvégezték. A képzési és csereprogram teljes körű felfutása a tavaszi fél évre várható. Egyeztetést folytatott Gajdos László élő környezetért felelős miniszter és Hadházi Ákos volt országgyűlési képviselő a MOL-MOHU hulladék koncesszió átvilágításáról. A volt képviselő beszámolója szerint a jelenlegi konstrukció fenntarthatatlan a rendszer átláthatósága és a szolgáltatási színvonal esése miatt. A megbeszélésen szóba került a felülvizsgálaton dolgozó helyettes államtitkár korábbi MOL-os háttere is, ami Hadházi szerint kockázatokat hordoz, míg a döntés és hozók szerint a vállalati tapasztalat előnyt jelenthet a folyamatban. Jogerősen 8 év börtönbüntetésre ítélték azt a férfit, aki súlyosan bántalmazta pár hónapos kisfiát, és a debreceni ítélőtábla döntése értelmében a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra. A csecsemő a bántalmazás következtében életveszélyes agysérülést és maradandó károsodást szenvedett. Az elkövető a rosszulétet látva végül orvosi segítséget kért, így az életmentő kórházi ellátás miatt emberölés kísérlete helyett életveszélyt okozó testi sértés büntettében állapították meg a bűnösségét. Két egyenként 5000 köbméteres ivóvíztároló medence építés.

0: és robotikával is megismerkedhetnek. Az első évfolyam tanulói időközben már végeztek, többségük pedig a vállalatnál kezdte meg a szakmai pályafutását.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Debrecen környékén szombaton napközben napos száraz idő várható, eső nem valószínű. A szél mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok körül alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Gasztro Túra műsor és a finom ételek támogatója a Mirázs étterem Hajdúszoboszló. www.mirazs-étterem.hu Magyar ízvilág és netisztult elegancia.
3: Hello, köszi, hogy itt vagy. Óriási pacsi, ha dolgozol, kitartást kívánok. Minden esetre, ami tuti, hogy ma a Wilhelminák és a Vilmák ünnepelnek. Nagyon-nagyon boldog névnapot nekik, meg persze, akik meg ünnepelnek. Hogy mit főzzetek ma, ebben segítek, úgyhogy figyelj, fülelj.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

meg dala után ez volt a Sweetback Spike-on. Hát a kérdés az teljesen ilyenkor adódik, hogy mit főzzek, főleg mert mondjuk egész héten éppen főztél, úgyhogy próbálok neked segíteni, hogy könnyű legyen, gyors és még egészséges, meg persze finom is. Ilyenkor csak olyat szoktam mondani, amit én is megkóstolnék, vagy én is kipróbálnék, megfőznék, úgyhogy szerintem nem nyúlhatsz nagyon mellé. Például itt van már is a tejszínes céklaleves. Nincs másra szükség, mint céklára, vöröshagymára, fokhagymára, főzött tejszínre, ürött borsra és frissen tört római köményre, olívaolajra és tejfölre. Vagy a csirkés csicseri borsó leves is tökéletes választás, akár csak az almás hagymás töltött csirke, és ajánlom figyelmetbe a sütőtökös szójaszószos tésztasalátát is. És hogy mi a helyzet a lazacos ételekkel vagy a zellel,

Folytatásban is főzünk itt a gasztrotúrában, azt ígértem, hogy utána nézek, hogy a zellernek és a lazacnak mi köze van egymáshoz, hát nagyon is sok, itt van a lazacos, zelleres rakott burgonya, nagyjából ugyanúgy kell elkészíteni, mint minden rakott krumplit, annyi a különbség, hogy a lazac filét vékonyra szeletterve teszik hozzá, és a tisztított zellert, tehát állítólag istenél finom, a sült libacombal más káposztával szintén jó választás, vagy a kaprostormás burgonya főzelék citromos húsgombóccal, és ha hiszed, hanem a héjában sült krumpli dióval és gorgonzolával tökéletes választás, és ha még mindig nem lenne elég, akkor itt van az almás morzsa karamell öntettel desszertként. Hát én jó munkát és jó étvágyat kívánok hozzá!

térség ritmusa. Ez a Sunshine FM. Suncafé a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.

Daigo és Kellyt közösözött a Save My Love egy vadonatúj dal, amit követ mindjárt Tiesto, Jonasból és Rita Ora Rituellal érkeznek 2019-ből, aztán Marion érkezik a legfrissebb hírekkel, egy őszinte tájékoztatási kötelezettségről hallunk, már is jön tehát a hírekkel, de előtte még tehát Tiestoék.

0: A gasztrotúra műsor és a finom ételek támogatója a Mirázs étterem Hajdúszoboszló. www.mirazs-étterem.hu Magyar ízvilág és netisztult elegancia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
1: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: 20 évre visszamenőleg indítanak vagyonosodási vizsgálatokat a politikusok és a hozzátartozóik ellen. Tüntetést hirdettek vasárnapra jobboldali véleményformálók a Terrorháza Múzeum elé. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: 20 évre visszamenőleg indítanak vagyonosodási vizsgálatokat a politikusok és a hozzátartozóik ellen, jelentette be Magyar Péter. A törvényjavaslat értelmében a Nemzeti Adó és Vámhivatal feladata lesz feltárni az ingatlanokat, cégbirodalmakat és eltitkolt vagyonelemeket a jelenlegi és az elmúlt 5 évben távozott politikusoknál. Az ellenőrzések során a NAV összeveti a vagyongyarapodást az adózott jövedelmekkel, és amennyiben bűncselekmény gyanúja merül fel, értesíti a nyomozóhatóságokat. A tisztaság és az átláthatóság érdekében a hatóság havonta nyilvánosságra hozza az ellenőrzések eredményeit. Tüntetést hirdettek vasárnap 15 órára a Terrorháza Múzeum elé jobboldali véleményformálók Bájer Zsolt vezetésével, október 23-ára pedig békemenetet szerveznek ugyanoda. A demonstráció előzménye, hogy a szaktárca azonnali hatállyal megszüntette Schmidt Mária főigazgató megbízatását, az intézményt pedig ideiglenesen bezárták a kiállítás tartalmi és gazdasági átvilágítása miatt. A szervezők felhívásukban kiállnak a múzeum eredeti koncepciója mellett, és tiltakoznak a tárlat átalakítási tervei ellen. Közvetlenül a külügyminiszternek írt baráti levélben kérte diplomata útlevelét Dzsudzsák Balázs 2019-ben, az ügyintézés pedig már másnap elindult. A külügyminisztérium államtitkára elmondta, a jövőben kizárólag érdem és feladat alapján adnak majd ilyen okmányt. A 109-szeres válogatott jelenleg a debreceni VSC-ben futballozó játékos diplomata útlevelének létezésére a koronavírus járvány idején derült fény. A nyíregyházi nevelésű labdarúgó pontos küldetésének tartalma azonban máig nem ismert. Nyílt pályázatot hirdetett a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium 9 megye, köztük Hajdú-Bihar és a főváros kormány megbízotti tisztségére. Október 1-től a parlament döntése értelmében a vármegye és a főispán megnevezések helyett újra a megye és kormány megbízott megjelölést használják. Hajdú-Biharban 15 év után lesz váltás a szervezet élén. A kormányhivatalt 2011 óta vezető Rácz Róbert utódjának jelentkezési határideje szeptember 25-e. Hivatalosan is életmentő ponttá vált a debreceni Ady Endre gimnázium, amely így már a 27. ilyen helyszín lett a városban. A több mint 800 diákot számláló intézményben a tantestület 46 tagja végezte el a defibrillátor használatához szükséges képzést, így szükség esetén azonnal segítséget tudnak nyújtani. Az iskola diákjai már 2022-ben elsajátították az újraélesztés alapjait a mentők segítségével, az épületben pedig mostantól életmentő készülés. Szülék is rendelkezésre áll. Bevezetik a harmadik műszakot, és ezzel 24 órás működésre áll át a BMW debreceni gyára, hogy felgyorsítsa az iX3 modell sorozatgyártását. A kapacitás bővítésre az erős vásárlói kereslet miatt volt szükség, miután az autó premier óta már több mint 100 000 megrendelés érkezett a modellre Európából. A több mint 5 000 embert foglalkoztató üzemben még az ősz folyamán megkezdik egy második, teljesen új elektromos típus sorozatgyártását is.
0: További információk és sunshine.hu.

Urban Empire burai féle látható szólt itt a Sunshine on Marshmallow és Anne Marie előtt, a kettő között pedig mindenképpen tájékoztatlak arról, hogy milyen időre készülhetsz. Hát kérem szépen, jó hírem van, napsütésre mindenképpen számíthatunk a következő napokban, de az esernyő is jó, hogyha nálunk lesz, úgyhogy erre mindenképpen figyeljünk oda, illetve ami jó hír, hogy véget ért a parlagfű szezon csúcsidőszaka, a reggeleink, a hajnalaink azok hűvösek, 8-12 fokot mérhetünk, napközben viszont akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők, szóval szerintem ez tök jó hír.

Ott is a gyerekek, itt a Sunshine-on, hát az egyik szemem sír a másik nevet, az az igazság, mint magyar tanár. Egy picit furcsálom a következő információt, amit szeretnék veled megosztani, és egyben ez lenne a mai témánk. Hát képzeld el, hogy szokatlan intézkedéssel ösztönzik olvasásra az embereket Szingapurban. Az ázsiai városállam ugyanis fizet a polgárainak azért, hogy netezés helyett naponta legalább 15 percet olvassanak. A közösségi médiában való végtelen görgetés visszaszorítására a politikusok világszerte különféle megoldást keresnek, és hát ezért is döntöttek így Szingapurban, az előbb, ahogy említettem. A program egy játékos ösztönző rendszerre épül, az olvasók pontokat gyűjthetnek, amelyeket kisebb pénzösszegekre válthatnak be. A résztvevőknek 50 napnyi olvasást kell regisztrálniuk egy kormányzati weboldalon ahhoz, hogy egy szingapúri dollárt, vagyis mintegy 68 euró centnek megfelelő összeget kapjanak. Egyszeri 15 perces olvasásért 20 virtuális érme jár, összesen 1000 érmére van szükség ahhoz, hogy valaki egy dollárt keressen. Naponta azonban csak egy olvasási alkalmat számítanak be, az irodalom kedvelői tehát alig ha gazdagodnak meg a program révén, a kisebb jutalom azonban minden alkalommal ösztönzőként szolgálhat. A kérdésem az, hogy te mit szólnál ehhez, esetleg mondjuk te is csatlakoznál egy ilyen kezdeményezéshez, például, hogyha mondjuk Magyarország találnak ilyet, vagy netán itt Nyíregyházán az önkormányzat, szóval többet olvasnál-e. 0623 16 3000.

0: Sunshine FM. Csak jó zene. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

perc és 11 óra, úgyhogy szusszan a Sun City, de közben van egy témánk, ami elég furcsa, és úgy látom, hogy meg is mozgatott benneteket. Szokatlan intézkedéssel ösztönzik olvasásra az embereket Szingapurban. Az ázsiai városállam fizet a polgárainak azért, hogy netezés helyett naponta legalább 15 percet olvassanak. Hát nem lehet meggazdagodni ebből, de úgy látszik, hogy sokakat ösztönöz ez a kérdésem, pedig az volt, hogy te mit szólnál ehhez, hogyha itt mondjuk Nyíregyházán vagy az országban ezt kitalálnák, többet olvasnál-e. Azt írta Kriszta, hogy régen rossz, hogyha már itt tart az ország, szerintem azért ezt mindenki érzi. Szerintem egy tök jó dolog a fiataloknak mindenképpen, ezt már István írta. Köszönöm szépen. 0-23-16-3000, a folytatásban is beszélhetünk erről. Miután 11 óra mindjárt átadom a szót Mariannának, újra hozzá a legfrissebb híreket. Pár perc és folytatjuk a Sun City-t.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Bilincsben vitték el a 7. leggazdagabb magyart és a Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezetőjét. Nyomozást rendeltek el a letelepedési kötvények ügyében. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Két embert letartóztatott a Budai Központi Kerületi Bíróság a Volán buszügyként ismert korrupciós eljárásban. A döntés értelmében 30 napra rács mögé kerül Jelinek Dániel milliárdos üzletember és Szívek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatója. A központi nyomozó főügyészség bűnszövetségben elkövetett vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a férfiakat, a védők azonban fellebbeztek a nem jogerős végzés ellen. Jelinek vállalata, az Indotech Group közlemény hangsúlyozta, hogy cégvezetőjük nem követett el bűncselekményt. 1 millió forintos pénzbírságot és megrovást kapott Takács Péter volt egészségügyi államtitkár az Egészségügyi Tudományos Tanács Etikai Bizottságától. A döntés oka, hogy a politikus két esetben is megsértette az orvosetikai kódexet. Egyrészt lealacsonyítóan nyilatkozott a házi orvosokról egy podcastben, másrészt trágár kifejezéseket használva válaszolt egy gyermeke kórházi körülményei miatt panaszkodó apának. Takács koncepciós eljárásnak nevezte a határozatot és jelezte, hogy fellebbezett ellene. Nyomozást rendelt el a budapesti rendőrfőkapitányság a letelepedési kötvények ügyébe a Transparency International feljelentése alapján. A korrupció ellenes szervezet különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt fordult a hatóságokhoz. A 2012 és 17 között működő programban közel 20 ezer külföldi állampolgár kapott letelepedési engedélyt, miközben a civil szervezet számításai szerint a lebonyolító offshore cégek mintegy 60 milliárd forintos nyereséget könyvelhettek el. Hamarosan kinevezhetik a debreceni rendőrkapitányság új végleges vezetőjét Illés Tamás személyében. Hajdú-Bihar vármegye rendőrfőkapitánya Bak Richard november 1-jei hatállyal bízná meg a korábban Nyíregyházán is szolgáló szakembert. A döntés előtt a megyei rendőrfőkapitány kikéri Debrecen közgyűlésének véleményét is. A képviselőtestület a jövő csütörtöki ülésén tárgyalja az előterjesztést. Új 50 kW-os napelemerőművet adtak át a debreceni jégcsarnoknál, amellyel elindult a létesítmény átfogó energiahatékonysági korszerűsítése. A 14 millió forintos beruházás 70%-át TAO támogatásból finanszírozták. Pap László polgármester bejelentette, hogy a város 2027-ben egy 420 millió forintos felújítást indít el, amely során teljesen megújul a két csarnok előregedett hűtési rendszere. A fejlesztés eredményeként a komplexum éves energia igénye várhatóan 20%-kal csökken majd. Újra meghirdette felsőoktatási ösztöndíj pályázatát Hajdú-Szoboszló önkormányzata 2026-27-es tanévre összesen 25 millió forintos keretösszeggel. A támogatásra a 26 év alatti helyi kötődésű nappali tagozatos hallgatók jelentkezhetnek, akik legalább egy lezárt fél évvel rendelkeznek. A pályázók a tanulmányi eredményük és szociális helyzetük alapján havi 10 ezer és 40 ezer forint közötti ösztöndíjat nyerhetnek el. A kérelem benyújtási határidő október 15-e, az elbírálásról pedig a hónap végéig döntenek.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen környékén szombaton napközben napos száraz idő várható, eső nem valószínű. A szél mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Én újra itt vagyok, és köszönöm, hogy te is érkezik egy csinál újdonság a kamera, úgyhogy nyitjuk is az órát, aztán pedig érkeznek a csillagok is, akik jósolnak, és a témákhoz még mindig hozzászólhatsz te.

0: Sunshine FM asztrológia.
1: Persze, hogy jósoltak a csillagok, szeptember 19-ére szombatra is. Kedves Kós, ideges, nyugtalan és kiszámíthatatlan vagy, túlhajtod magad. Bika, ma változékony hangulatban vagy, kívülállók számára kifejezetten boldognak tűnsz, pedig belülről valószínűleg depresszió kínoz. Könnyen meggondolod magad és váratlanul egészen másba kezdesz, mint amit eredetileg eltervezel. Ikrek, ma különösen nagy szeretettel fordulsz az emberek felé. Rák, kapcsolataidban és az életed minden területén egyensúlyra törekszel és a harmóniát keresed. Oroszlán, kiváló szellemi képességekkel vagy megáldva ezért életed minden területén többnyire az észérvekre támaszkodsz. Így van ez most is. Szűz, meg kell tanulnod, hogy a külvilág nem az ellenséged, hanem a segítőd. Mérleg, az állandó változás, fejlődés a lételemed, szeretetreméltó, bölcs, nyílt és sokszor önfeláldozó vagy. Skorpió, szeret szórakozni, meglehetősen nehezen viseled most a magányt. Nyilas, a tégedért sérelmeket nehezen viseled, gyakran állsz bosszót, ha képes vagy megbékélni önmagaddal, és a saját sebeid nyalogatása helyett megpróbálsz inkább másoknak a segítségére lenni, akkor az egész világot jobbá teheted. Bak, meg kell tanulnod minden helyzetben felvállalni önmagad és problémák esetén helyesen reagálni. Vízöntő, ne ítélj látszat alapján, ne gondolkodj felszínesen. És persze, hogy a halaknak is van tanács, igyekszel rendes és megértő lenni, de ne ess át a ló másik oldalára.
0: Sunshine FM asztrológia.

az a pénz? Szerintem mindenki ismeri a mondást. Itt a Science City-ben a mai témánk legalábbis ehhez kapcsolódik, miután Szingapúr városállam fizet a polgárainak azért, hogy netezés helyett naponta legalább 15 percet olvassanak, ez leginkább a fiatalokat ösztönző program, és a kérdésem az volt, hogy te hogy állnál ehhez, hogyha a mi kis városunk ezt kitalálna. Hát a többség szerint nem rossz az ötlet, de ez leginkább a fiatalokat ösztönözheti, de már igazából abba belekötöttetek, hogy miért nem a szülő próbálja ösztönözni a gyereket, például az, hogy elveszi a telefonját, és inkább a könyvet forgassa, mint sem a telefont. Ezt Enikő írta, köszönöm szépen. 0-23-16-3000. Hát kérem szépen, mindenkinek van szerintem azért erről véleménye, úgyhogy a folytatásban is hallgatom. Addig is csak jó zene. Alex Moran és a Favorite Dream.

Haj! Dua Lipa majdnem úgy zárta az óráinkat, és Szigala és Jackson mielőtt jönnek a Riptide-dal, aztán pedig déli hír összefoglalóval érkezik Marianna, aztán pedig belecsapunk a Sun City délutáni verziójába. Azt már tudjuk, hogy Szingapurban nem szeretnek olvasni a tinédzserek, de képzeld el, hogy Olaszországban nem olvasni, hanem leginkább hegyet mászni szeretnek, ugyanis 9 éves római fiú hódította meg a Mont Blancot, úgyhogy ez is egy óriási teljesítmény, tehát nem biztos, hogy az olvasás az, ami főleg pénzért szól. Szingapurban az egy jó dolog lehet, mondjuk egy 9 éves számára, lehet, hogy jobban teszi, hogyha inkább hegyet mászik. Nem tudom, ez egy költői kérdés volt. 0-20-3-16-3000 a folytatásban is beszélhetünk még erről, tehát pénzért olvasna le ez a mai kérdés, hogyha mondjuk fizetne az állam érte. Persze nyilván csak minimális jelképes összegről beszélünk. Marianna tehát érkezik hozzá a legfrissebb híreket hírösszefoglaló formájában.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: A 2027-es költségvetésben dönt a kormány a nyugdíjasok szép kártyájáról. Majdnem 1,3 milliárd forintot költöttek bútorokra Rogán Antalék. A szökés, az elrejtőzés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt volt szükség Jelinek Dániel és Szívek Norbert letartóztatására. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek!
1: Ez a Civis Krónika.
2: A bíróság szerint a szökés, az elrejtőzés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt volt szükség Jelinek Dániel és Szívek Norbert letartóztatására a Volánbusz ügyben. A végzés kiemeli, hogy a gyanúsítottak kiemelkedő vagyoni helyzete és kiterjedt kapcsolatrendszere lehetővé tenni a hatóságok előli elrejtőzést vagy a tanúk befolyásolását. Jelinek esetében a bűnismétlés kockázatát is megállapították, a nem végleges döntés ellen a védők fellebbezést nyújtottak be. A 2027-es költségvetésben dönt a kormány a nyugdíjasok szép kártyájáról, közölte Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A miniszterelnök elmondta, hogy két lépésben jelentős béremelést terveznek a szociális ágazatban, emellett a családi pótlék emelésén, adócsökkentésen és az egészséges élelmiszerek áfájának mérséklésén dolgoznak. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy bár az infláció 1,8%-ra csökkent, a költségvetési hiányt a fenntarthatóság érdekében továbbra is csökkenteni kell. Majdnem 1,3 milliárd forintot költöttek bútorokra a miniszterelnöki kabinetiroda korábbi dísztéri épületében. A várkapitányság által kiadott tételes elszámolásból kiderült, hogy a korábban tagadott szivarszoba berendezése 24,3 millió, a vele szemben lévő bárpult pedig 38,5 millió forintba került. A bútorok mellett az egyéb belső építészeti munkák és anyagok további 2,5 milliárd forintot vittek el, amelyből az ajtó beszerelésére több mint 800 millió forintot fordítottak. Haladéktalanul megkezdte az érintett létesítmények és a gyártási technológia felülvizsgálatát az EcoPro a hatósági ellenőrzéseken feltárt hiányosságok miatt. A vállalat megszüntette azokat a pontokat, ahol porkiszóródás alakulhatott volna ki, emellett független külső szakértőket is bevont a biztonsági és környezetvédelmi folyamatok ellenőrzésére. A műszaki vizsgálatok várhatóan október közepére zárulnak le, ezt követően az eredményeket bemutatják a hatóságnak a gyártás biztonságos újraindítása érdekében. Debrecen önkormányzata Miért jó, ha elektromos címmel kreatív pályázatot hirdetett a fenntarthatóság és az elektromobilitás népszerűsítésére. A négy kategóriában meghirdetett felhívásban az általános iskolások rajzal, a középiskolások rövid videóval, a debreceni lakosok hulladékból készült makettel, míg az egyetemisták innovatív kutatási ötletekkel nevezhetnek. A pályaműveket szeptember 27-én 18 óráig várják elektronikus úton. Különleges gasztronómiai és aktív programokkal várják a látogatókat a Nyitott Porta napok utolsó három hétvégéjén. A rendezvény sorozat október 3-ai és 4-ei záró hétvégéjén Hajdubihar vármegye gazdaságai, köztük Földes, Hajdubagos, Tépe és Létavértes portái is megnyílnak a családok előtt. A résztvevők betekintést nyerhetnek az őszi betakarításba, megismerkedhetnek a gyógynövényfeldolgozással, valamint kipróbálhatják a szőlőpréselést és a tésztagyúrást is.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
2: Profi szerződést kötött a DVSC két akadémistájával, a 2007-es születésű lovas Bertoldal és a 16 éves Zsupán Kornéllal. A bal lábas szélső támadó lovas már az MB3-as keret tagja, míg a jobb lábas Zsupán az U17-es válogatottban szerepel. Érkező is van a klubnál, a DVSC 2-höz kölcsönbe érkezett Mezőkövesdről a fiatal támadó középpályás Angyal Péter. A férfi kézilabda NB1B legújabb fordulójában a Rákosmente csapatát fogadja a Desokban a debreceni együttes ma délután 6 órától. Mándi Norbert vezetőedző szerint a nyári igazolások miatt hiába egy feljutó alakulat az ellenfél, fizikailag nagyon kemény parázsmérkőzés vár rájuk. A szakember kiemelte, ha sikerül a saját játékukat ráerőltetni a vendégekre és 60 percen át küzdenek, jó esélyük van az otthoni győzelem megszerzésére. Újabb hazai bajnoki mérkőzés vár a Deac labdarúgóira. Ma délután 4 órától az újonc Hajdunánás látogat a Dóczy utcai sportkampuszra. Az elmúlt 3 nyeretlen forduló után a tabella 4. helyére visszacsúszott Fekete

0: után. Közlekedési információk, programtippek, és természetesen még a témánkhoz is hozzá lehet szólni. 0-20-3-16-3000. Bruno Marszal és az I Just Might-tal indulunk is.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Nagyon különleges ez a mai nap, én már arról beszámoltam, hogy vannak névnaposaink, a Wilhelminek és Vilmák, Isten értesse őket. Más szempontból is nagyon különleges, képzeld, hogy ma van a takarítás világnapja. Szóval, hogyha úgy érezted, meg úgy érzed, hogy a párod most túlzásba viszi a portörlést, felmosást, akkor ezt most nem lehet a szemére vetni, mert hogy hivatalosan is a tiszta otthonok és a tiszta környezeté ma a főszerep az egész bolygón, és minden mellett ne feledkezzünk meg a népi hagyományokról sem, a régi öregek szeptember közepén mindig árgus szemekkel figyelték ilyenkor a költöző madarakat. A népi jóslat szerint, ha a fecskék és a gólyák még nem kapkodnak a költözéssel ezen a hétvégén, akkor még hetekig velünk marad az enyhe szép idő, és a tél még nagyon messze van. Hát bízunk benne, hogy ez így lesz, úgyhogy hajrá, figyeljük meg a költöző madarainkat. Én pedig arra figyelek, hogy csak jó zenét hozzak a folytatásban, és Sam Smith érkezik, aztán Teddy Sims, sőt még Kygo és a One Republic.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Hozok néhány jó tanácsot Debrecenből. Jó, hogyha tudod, ezt többen jeleztétek, hogy van egy pici fennakadás most a Rákóczi utcán, a bevásárló központ környékén. Egy pici dugó alakult most ki, egyébként nem annyira vészes. A Vágóhíd utcán lassabb a haladás, és még a Rigó utcán is jeleztétek, hogy ott is csak óvatosan. Köszönöm szépen, jó utat, balesetmentes közlekedést!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Újra kezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a kormány. 2027. októberére akár teljes egészében kiváltható az orosz gázimport. Nem lesz békemenet október 23-án. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Újra kezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a kormány a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, amelyek keretében több mint 92 milliárd forint érkezhet az országba. Orbán Anita külügyminiszter tájékoztatása szerint a cél egy olyan egyezmény megkötése, amellyel a pénzt főként zöld fejlesztésekre, egészségügyre és társadalmi felzárkóztatásra fordíthatják. A miniszter emlékeztetett, hazánk az előző támogatási ciklus közel 78 milliárd forintos keretéhez nem jutott hozzá, mert a felek nem tudtak megállapodni a civil forrásokat kezelő szervezetről. 2027. októberére akár teljes egészében kiváltható az orosz gázimport nem orosz forrásokból, miután az ország gázellátása felkészült a télre, nyilatkozta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a kőolaj ellátás terén is tárgyalásokat kezdtek a horvát féllel az Adria vezeték teljes kihasználásáról. A miniszter emlékeztetett, év végéig lezárul a Paks 2 felülvizsgálata, a jövőben pedig a megújuló energiaforrások, a szélenergia, valamint az energiatárolási kapacitások fejlesztése élvez majd elsőbséget. Nem szervez békemenetet október 23-ára a civil összefogás fórum, mert a szervezet vezetősége szerint még korai lenne az akció. A Fidesz ugyanakkor önállóan megtartja a demonstrációt a Terrorháza Múzeum előtt, ahol a résztvevők az intézmény átvilágítása és átmeneti bezárása ellen tiltakoznak vasárnap. Magyar Péter miniszterelnök az érdeklődés és a közpénz hiányával indokolta az október 23-ára tervezett békemenet lefújását. Elhanyagolható mértékű SZIA 1%-os felajánlást kaptok azok a debreceni civil szervezetek, amelyek az elmúlt években kiemelkedő állami támogatásokban részesültek, tette közzé a debrecener.hu. A Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján a Fideszhez köthető egyesületek közül a legsikeresebbet mindössze 32 ember támogatta. A Civisváros Kulturális Egyesületnek például több mint 76 millió forintnyi közpénzjuttatás mellett csupán egyetlen ember ajánlotta fel az adója 1%-át. Nem szabad csökkenteni az Európai Unió kohéziós forrásait a régiók bizottságának álláspontja szerint. Barcsa Lajos alpolgármester elmondta, a városok és a régiók fejlesztése az unió egyik legfőbb értéke, így bízik benne, hogy Debrecen a 2028 és 2034 közötti ciklusban is komoly támogatásokhoz jut majd. A szakbizottság fórumán kiemelték a helyben maradás lehetőségét, és az életminőség javítását is uniós forrásokkal kell segíteni. Október 1-től papíralapú ország és Hajdúbihar vármegye bérleteket is árul a DKV ZRT a pénztáraiban és az ügyfélszolgálatán. A helyben nyomtatott szelvényekre felkerül az utazó igazolvány száma is, ezért a vásárláshoz elengedhetetlen a személyazonosító okmánya, diák vagy nyugdíjas igazolvány megléte. Igazolványszám hiányában a közlekedési társaság nem tudja kiállítani a bérleteket.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, de helyenként fátyol felhők szűrhetik a napfény, délután viszont északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és eső, zápor több helyen is előfordulhat. Délután 26 és 30 fok között mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, indítom is az utolsó óráját a Sun City-nek, így szeptember 19-ére, ami tuti, hogy az Empire of the Sun és a Walking on the Brain-mel kezdünk. Egy nagyon-nagyon jó kis dal, úgyhogy már indulásból ez tök jó dolog. Az is jó dolog, hogy mindjárt visszavarázsolom neked a kettető legjobb pillanatát, és még programtipjeim is vannak.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel. megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Ez a Sun City.
1: Zenei összeállítást hallasz.

0: Ki mondta erről éneket, most Sakó Dávid és a Saul Waves volt a közös daluk itt a Sunshine-on két évvel ezelőttről. Hát nem túl pozitív ez a dal, viszont a srácok igyekeztek azok lenni, úgyhogy hozom a kettető legjobb pillanatát.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Ahogy öregszel, tehát milyen szokások jönnek elő az öregséggel kapcsolatosan. Te, Laci?
3: Bezzeg a mi időnkben.
2: Há, igen, ezt egyre többet mondod.
3: De tényleg jobb volt.
2: Ez az abszolút öregség, csak
3: igen,
2: szólok már.
3: Igen, ez a Muppet Show-ban a két öreg.
2: Tök mindent, mit mondasz. Dénával
3: így beülünk egymásra, mint a két öreg. Emlékszel, hogy volt azok a
2: mai fiatalok. Most ezek, most már nézd meg, mit csináljuk.
3: De most őszintén.
2: Mert ezeknél volt.
3: Nem jobb volt. Tényleg, tehát nem jobb volt fiatalnak lenni, mint most fiatalnak lenni?
2: Fiatalnak lenni jobb volt, Laci.
3: Na ugye?
2: Az, hogy most fiatalnak lenni, szerintem a mostani fiataloknak is jó.
3: Ha most azt mondanák, hogy visszamehetsz 17 éves korba, visszamennél?
2: Hát persze, a kor miatt. Tehát nem érdekel, hogy hiányoznának dolgok ebből a korból, de persze, hogy visszamennék. Hát azért, mert fiatalnak lenni jó gyerekek. Hát
3: így van, oké.
2: Ne viccelődjünk.
3: Oké, de más világ, teljesen más. Mi sokkal többet voltunk a többiekkel.
2: Te a morgós öreg vagy, én meg ez a jó, ez így, voltam fiatal, sajnálom, hogy nem vagyok már, de igen. Az akarok még mondani, és most is lenni, és meg akarok mutatni.
3: Tudod miért? Mert hogy azt szeretném, hogy a mostani fiataloknak is legyen olyan jó, mint nekünk volt.
4: Úgy éreztem most magam, mint egy nyugdíjas klubba lennék.
3: Két boomer.
4: Tehát, hogy határozottan éreztem, hogy most vagy visszahozzuk a fiatalságot, vagy nem tudom, mi történik. Felállok, és azt mondom, hogy jaj, tehát, hogy azért úgy már megfájdul a
3: derek.
4: Hogy ne, egész nap ülök a székbe.
3: Na látod, Béla, a mi időnkben ilyen nem volt.
4: Már nem ültél egész nap a székbe.
3: 25 évesnek hol fájt már a lába meg a többi?
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Ez a Sun City. Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en. A Sunshine FM-en.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Bizony-bizony van program lehetőség, úgyhogy én rögtön ajánlom figyelmetbe már így holnapra a Kulturális Örökség napját. A Kossuth utca 12-14 szám alatti épületben 10 órakor a Három Kívánság, 10:30-kor a Botanikus Kert titkai az Agóra programja, majd jön a Csili Vili Kreatív Kuszkó az Akvatikum élményfürdőben. Szeptember 21-én 17 órától Tripó Sándor fotókiállításának megnyitója lesz a Józsai Közösségi Házban. Kedden vizitorna az Akvatikum termálfürdőben, még szerdán a Múlhatatlan Lélek, Kezek és Keresztek, Tatár Ilona Éva és Török Anikó verses kötetének bemutatója lesz majd délután 17:30-tól a Dapszékházban. Jó szórakozást a programokhoz!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló. Ez a Sun City.
0: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene.
0: Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Just like boom, boom.
0: Figyelem, Nyíregyháza!
2: A mi városunk,

0: Sun City.
1: A te világod, a te ritmusod.
2: Ugye ital szól, hát nem én kérdezem, hanem a TNT, ez egy vadonatúj dal a srácoktól, jól sikerült egyébként. Én nem szeretném, ha most már aludnál, bár hogyha fáradt vagy miért ne, de azért a Sunshine-t ne vidd messzire, vagy ne kapcsold ki, maradj velünk, ugyanis érkezik a Sunshine Top 40-nel Kondor Roli. Hát én sem aludni fogok, minden esetre azért pihentető legyen ez a hétvégén, azt kívánom neked, remélem, hogy jól tett ez a pár órát, Földi Bertit hallottad, minden
3: ugye,
2: jót.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Személyesen vette át Magyar Péter a szociális dolgozók béremelési követelését. Nem távozik az MTK éléről Dajcs Tamás. Január 1-én kezdi meg munkáját az Országos Élő Környezetfelügyeleti Főhatóság. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Személyesen vette át Magyar Péter miniszterelnök a szociális dolgozók 25%-os béremelési követelését a miniszterelnökség előtt. A kormányfő azonnali tárgyalásra hívta a demonstrálókat, a szervezők azonban felkészülési időt kérve a jövő hétre javasolták az egyeztetést. Magyar Péter hangsúlyozta, a kormány ismeri a problémát, és a béremelés mértékéről a költségvetés tárgyalásakor döntenek. Nem távozik az MTK éléről Dajcs Tamás, miután a kormány szigorú összeférhetetlenségi szabályokat jelentett be a sportvezetőkre. Az új rendelet értelmében a jövőben miniszterek, pártelnökök és állami vezetők nem vezethetnének 500-nál több igazolt sportolót foglalkoztató klubokat. A Fidesz EP képviselője szerint az egyesület vezetőit a klub választja meg, nem a miniszterelnök, míg a Ferencvárost irányító Kubatov Gábor úgy fogalmazott, a Fradival való kapcsolatát nem lehet jogszabályokkal széttépni. Január 1-én kezdi meg működését az új önálló Országos Élő Környezetfelügyeleti Főhatóság. Az új főhatóság felel a legfontosabb környezetvédelmi, természetvédelmi, klímavédelmi, állatvédelmi, vízgazdálkodási, vízvédelmi és erdészeti hatósági feladatokért. A hulladékkal kapcsolatos súlyos szabályszegéseknél eltörlik az eddigi 500 millió forintos bírságplafont. Letartóztatásban maradt Fási Ádám felesége a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatási ügyében. A kecskeméti törvényszék döntése értelmében a gyanúsított és társa a megalapozott gyanú szerint 82 millió forintot nyert el egy dokumentumfilmre, de a támogatással hamis számlákkal számoltak el még a forgatás megkezdése előtt. Az ügyben költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt folyik eljárás. Hivatalos írásos tájékoztatást vár a kormánytól az autópálya koncessziós szerződés megszüntetéséről a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. A társaság azután ad ki hivatalos álláspontot, hogy megismeri a döntés részleteit. Magyar Péter miniszterelnök korábban bejelentette, hogy a kormány felmondja a szerződést és feljelentést tesz, míg Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint az előző kormány által megkötött megállapodás uniós és magyar jogba is ütközik. Elbukott a népszavazási kezdeményezés, amely munkaszüneti nappán nyilvánította volna december 24-ét, miután a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete mindössze 23 ezer aláírást gyűjtött össze a szükséges 200 ezer helyett. A szakszervezet a lehetséges 120 nap helyett csak körülbelül 45 napig gyűjtötte a szignókat. A szervezet vezetése korábban jelezte, hogy a választások után az új kormánnyal is felvették a kapcsolatot, mivel Magyar Péter a kampányban már ígéretet tett a szentest a munkaszüneti nappát ételére. Vélhetően a koronavírussal kezdődik a hazai őszi járványszezon, a budapesti szennyvízmintákban ugyanis már megemelkedett a vírus örökítő anyagának szintje. Rusvai Miklós virológus elmondta, a Covid mára egyre inkább egy egyszerű náthává szelidül, így a súlyos megbetegedések kockázata alacsony. A szakember szerint idén is az influenza elleni védekezés lesz a legfontosabb, a vakcinák viszont még nem érkeztek meg a házi orvosokhoz.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, de helyenként fátyol felhők szűrhetik a napfény, délután viszont északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és eső zápor több helyen is előfordulhat. Délután 26 és 30 fok között mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go!
4: Mariannak köszönjük szépen a legfrissebbeket, Bettinek pedig köszönjük az elmúlt órákat. Nagyon klassz hétvégét kívánok mindenkinek, 2:04. A következő 4 órában indul a Sunshine Top 40-es listánk. Az év 38. hetén is hozom a kiváló zenéket egymás után. Érdemes ma is velem rádiózni.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Klassz hétvégét kívánok mindenkinek a Sunshine FM-mel. Szombaton is ráfordulunk a sikernaptárunkra, mert ma lezárásnap van. Ez jó alkalom arra, hogy még a hétvége közepén elengedjünk néhány olyan felesleges terhet, ami már nagyon-nagyon húz minket. Lehet ez egy elhúzódó ügy, egy kellemetlen gondolat, vagy halogatott feladat, vagy bármi, amit nem érdemes tovább cipelnünk. Ma nem kell mindent újrakezdeni, elég, hogyha rendet tesszünk abban, ami mögöttünk van. A lezárás nap üzenete egyszerű, amit ideje befejezni, azt engedjük el nyugodtan, és sokkal könnyebb szívvel mehetünk majd tovább. Ezeket kaptuk így a hétvégére Liszkai Judittól. Köszönjük szépen a tanácsokat. Mindjárt majd útinfókat hozok, viszont nem szabad elfelejteni, hogy ma is este 6-ig pörög a

Bring back hell, she make it fling back well.

0: itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagyok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: kommunikáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. Útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm a hallgatói visszajelzéseket. Korábban Nyíregyházán mértek a Tokaj úton. Ha arra autózunk, akkor legyünk megfontoltak. És nem elfelejteni, hogy továbbra is Nyíregyházán a Tiszavasvári úton a Valent autótól egészen a körforgalomig forgalomkorlátozásra kell készülnünk. Ezt a szakaszt lezárták építési munka miatt. Szükséges kerülnünk. Továbbra is dolgoznak Nyíregyháza és Nagykeló között. Itt több lehet a menetidő. És szintén a Magyar Között munkatársai Hajdúaltház, valamint Hajdúsámson között is végeznek különböző útépítési munkákat. Itt félfájás lezárás mellett autózhatunk. Debrecenben is nagyobb megfontoltsággal kell közlekednünk, ugye ott továbbra is dolgoznak nagyjából szeptember végéig a Füredi úton. Ha egyéb infód van, akkor várom a továbbiakban is. SMS, telefon, Viber 0620 316 3000. Vigyázz magadra!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. Sunshine Top 40.
1: 33.
3: Hi, I'm Miley Cyrus and this is

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Közlekedés miatt is, a zenék miatt is, a zenék miatt meg imádok táncolni, imádom a zenét.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

epizódos kedvencek. Két egyforma zene sosem megy egymás után. Ez a Sunshine FM. Csak jó

0: Fit percek a Sunshine FM-en.
1: A következő percekben szintén mozgással foglalkozunk majd itt a Fit percekben. Egy érdekes témáról beszélgettünk Tarcsa Mónikával, a Fight Club vezetőedzőivel.
2: Rendszeresen edzünk, fehérje bevitelre érdemes különösen figyelni. A fehérje fontos szerepet játszik az izmok felépítésében és regenerációjában. Ezért nem csak azoknak fontos, akik izmot szeretnének építeni. Jó fehérje forrás lehet például a tojás, a hús, a hal, a tejtermékek, illetve számos növényi eredetű élelmiszer. De itt is igaz, nem egyetlen tápanyag a lényeg. A kiegyensúlyozott étrendben a fehérje mellett megfelelő mennyiségű zöldség, gyümölcs, rost, szénhidrát és egészséges zsír is helyet kap.
3: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Hello Debrecen!
6: Itt az új taxis élmény.
5: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
6: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
5: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
6: Utazz bárhová egyszerűen.
5: Töltsd le az Uber alkalmazást,
6: vagy hívd az 555-555-öt.
5: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
6: Készen állsz az új kalandra?
5: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
7: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
7: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
7: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
3: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
3: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Személyesen vette át Magyar Péter a szociális dolgozók béremelési követelését. 4 üggyel kezd a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Január 1-én kezdi meg munkáját az Országos Élő Környezetfelügyeleti Főhatóság. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek!
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Személyesen vette át Magyar Péter miniszterelnök a szociális dolgozók 25%-os béremelési követelését a miniszterelnökség előtt. A kormányfő azonnali tárgyalásra hívta a demonstrálókat, a szervezők azonban felkészülési időt kérve a jövő hétre javasolták az egyeztetést. Magyar Péter hangsúlyozta, a kormány ismeri a problémát, és a béremelés mértékéről a költségvetés tárgyalásakor döntenek. Január 1-én kezdi meg működését az új önálló Országos Élő Környezetfelügyeleti Főhatóság. Az új főhatóság felel a legfontosabb környezetvédelmi, természetvédelmi, klímavédelmi, állatvédelmi, vízgazdálkodási, vízvédelmi és erdészeti hatósági feladatokért. A hulladékkal kapcsolatos súlyos szabályszegéseknél eltörlik az eddigi 500 millió forintos bírságplafont. Szeptember 28-án kiderül, melyik az a 4 ügy, amelyet elsőként kér magához a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Unger Anna elnök elmondta, a szervezet számára az eltűnt vagyon visszaszerzése legalább olyan fontos feladat lesz, mint a büntetőjogi felelősségre vonás. A hivatal arra is felkészült, hogy a régi rendszer emberei megpróbálnak majd beépülni a szervezetbe. Nem távozik az MTK éléről Dajcs Tamás, miután a kormány szigorú összeférhetetlenségi szabályokat jelentett be a sportvezetőkre. Az új rendelet értelmében a jövőben miniszterek, pártelnökök és állami vezetők nem vezethetnének 500-nál több igazolt sportolót foglalkoztató klubokat. A Fidesz EP képviselője szerint az egyesület vezetőit a klub választja meg, nem a miniszterelnök, míg a Ferencvárost irányító Kubatov Gábor úgy fogalmazott, a Fradival való kapcsolatát nem lehet jogszabályokkal széttépni. Január 1-én kezdi meg működését az új önálló Országos Élő Környezetfelügyeleti Főhatóság. Az új főhatóság felel a legfontosabb környezetvédelmi, természetvédelmi, klímavédelmi, állatvédelmi, vízgazdálkodási, vízvédelmi és erdészeti hatósági feladatokért. A hulladékkal kapcsolatos súlyos szabályszegéseknél eltörlik az eddigi 500 millió forintos bírságplafont. Negyedjére rendezték meg a Roma Polisz Café elnevezésű találkozót, amelynek ezúttal a Hajdúhatházi rendőrkapitányság adott otthont. A rendezvényen a roma közösség képviselői, a felzárkóztatást segítő szakemberek és a rendőrök a mindennapi kihívások mellett kriminológiai kérdésekről, a segélyhívó helyes használatáról és a rendészeti életpályáról egyeztettek. A kezdeményezés célja a párbeszéd erősítése és a felmerülő problémák közös megoldása volt. Debrecen önkormányzata Miért jó, ha elektromos címmel kreatív pályázatot hirdetett a fenntarthatóság és az elektromobilitás népszerűsítésére. A 4 kategóriában meghirdetett felhívásban az általános iskolások rajzal, a középiskolások rövid videóval, a debreceni lakosok hulladékból készült makettel, míg az egyetemisták innovatív kutatási ötletekkel nevezhetnek. A pályaműveket szeptember 27-én 18 óráig várják elektronikus úton.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, de helyenként fátyol felhők szűrhetik a napfény, délután viszont északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és eső, zápor több helyen is előfordulhat. Délután 26 és 30 fok között mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Tovább pörög a Sunshine Top 40-es listánk, nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, 3 óra után járunk 4 perccel, ha bármi útinfód lenne, akkor ne felejtsd el velem megosztani, 0620 316 3000. Megyünk is tovább, érkezik ezen a héten a 30. helyezett.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene. Sunshine Top 40.
0: 30.

Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, további kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, pörög tovább a top 40-es listánk, a Shower-rel folytatjuk, amely egy friss szerelem eufóriájáról szól, arról az érzésről, amikor valaki annyira boldoggá tesz, hogy az ember még a zuhany alatt is önfeledten énekel és mindig rá gondol. Becky G egyébként mindössze 17 éves volt, amikor 2014-ben ez a dal világsláger lett és bekerült az amerikai Billboard 600-as lista legjobb 20 helyezése közé. Érdekesség egyébként a zenével kapcsolatban, hogy eredetileg nem is neki írták, hanem Katy Perrynek. Viszont valahogy úgy hozta az élet, hogy mégis ő énekelhette fel a következő nagy kedvencünket. Shower!

0: nappal. Minden, amit szeretünk. Sunshine FM.
1: Jó. A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: A következő percekben pedig ma is ráfordulunk a legfrissebb horoszkópokra, meghallgatjuk, hogy mit jósoltak a csillagok, Kis Kata nekünk rögtön prezentálja is. Szia!
2: Szia, Roli! A kosma hihetetlen tempóban darálja le a felhalmozódott papírmunkát, csak arra figyeljen, hogy ne hagyjon kilépéseket. A bika kitartó türelemmel bogoz ki egy meglehetősen kusza ügyet, amivel óriási terhet vesz le a kollégái válláról. Az ikrek ezer felé figyel egyszerre, így érdemes kikapcsolnia az értesítéseket, ha szeretne egyről a kettőre jutni. A rák remek empátiájának köszönhetően ma egy megszeppent munkatársának nyújt pótolhatatlan támogatást. Az oroszlán nagyvonalú felajánlással lép elő, ami nem csak a projekteket lendíti át a holdponton, de a reputációját is növeli. A szűz ma a gyakorlati megvalósítás mestere, pontos munkaterve még a leghatékonyabbakat is lenyűgözi. A mérleg kompromisszumos megoldást kínál egy elhúzódó vitában, amivel sikerül megőriznie a csapat békéjét. A Skorpió mélyre ás a tényekben, s egy rejtett hiányosság felszírehozásával megmenti a napot a kudarctól. A nyilas, spontán humora feszültségoldóként hat a délutáni megbeszélésen, újra lendületbe hozva a társaságot. A bak lépésről lépésre halad a legnehezebb feladatokban, s a nap végén egyértelmű eredményeket tud felmutatni. A vízöntő egy nem várt akadályban meglátja a lehetőséget, s egy kreatív húzással saját javára fordítja a helyzetet. A halak ihletett hangulatban van, így a kreatívabb teendők szinte maguktól gurulnak ki a kezei közül.
0: Sunshine FM Asztrológia. Sunshine Top 40.
3: 24.

Tök jó zenén ez a Sunshine FM, nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, és rögtön 16 óra, 4 friss útinfókkal, valamint hírekkel folytatjuk majd. Azonban ugye az üzbeköszöntével azért sokan érezzük úgy, hogy sokkal fáradtabbak vagyunk, levertebbek, valamint nehezebben tudunk koncentrálni. Ebben szerepet játszott a kevesebb napfény, a rövidebb nappalok, a változékony időjárás és a felboruló napi ritmus is. Sokat segíthet a számunkra, ha naponta legalább 20-30 percet töltünk a szabadban, lehetőleg természetes fényben. Érdemes odafigyelni a változatos étkezésre, a megfelelő folyadékbevitelre, valamint arra is, hogy rendszeresen mozogjunk. A kiegyensúlyozott vitaminbevitel, különösen az őszi-téli időszakban szintén nagyon-nagyon fontos lehet. Legalább ugyanennyit számít, hogy megfelelően pihenjünk. A szakértők szerint azt javasolják, hogy naponta 7-8 órát muszáj aludnunk ahhoz, hogy kiegyensúlyozottak legyünk. Ezek tehát a kis őszi praktikák itt szeptember közepén. Útinfókat is hozok mindjárt, előtte viszont érkezik Ed Sheeran, aki már régóta akart egyébként Martin Garrix-szel közösen együtt dolgozni. Sokáig ez a zene is a fiúkban pihent, viszont újra gondoltan érkezik a következő percekben a Repeat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Ezen a hétvégén is rengeteg rendezvény színesíti tarkítja a hétvégi programokat. Választhatnak önök közlekedők úgy Hajdú-Bihar, illetve Szabolcs-Szatmár-beli vármegye területén is több rendezvény színesíti tarkítja, sőt a szombati nap folyamán Nagykálóharangodon rengetegen voltak. És nagyon sokan rándulnak ki Borsod-Abaúj-Zemplén megye irányába. Itt is kisebb forgalom korlátozás. Elsősorban a 38-as főútvonalat válasszák, ugyanis a 36-os főútvonalon további forgalomkorlátozással kell számolni több helyen és forgalmi rendváltozásokkal a vármegyék területén. Nagy a forgalom viszont az M3-as autópályán is, Pest megye területén lassúbb haladással kell számolni. Hétfő reggel folytatódnak az útfelújítási munkálatok mindkét megye területén, de folytatódnak a munkálatok a 41-es főútvonal Orosi úton, ahol nagyfelületi kátyúzási munkálatokat fognak végezni. Kívánjuk önöknek balesetmentes szép hétvégét és szerencsés célbérést a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Majdnem 1,3 milliárd forintot költöttek bútorokra Rogán Antalék. A szökés, az elrejtőzés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt volt szükség Jelinek Dániel és Szívek Norbert letartóztatására. Köszöntöm önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A bíróság szerint a szökés, az elrejtőzés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt volt szükség Jelinek Dániel és Szívek Norbert letartóztatására a Volán busz ügyben. A végzés kiemeli, hogy a gyanúsítottak kiemelkedő vagyoni helyzete és kiterjedt kapcsolatrendszere lehetővé tenni a hatóságok előli elrejtőzést vagy a tanúk befolyásolását. Jelinek esetében a bűnismétlés kockázatát is megállapították, a nem végleges döntés ellen a védők fellebbezést nyújtottak be. Majdnem 1,3 milliárd forintot költöttek bútorokra a miniszterelnöki kabinetiroda korábbi dísztéri épületében. A várkapitányság által kiadott tételes elszámolásból kiderült, hogy a korábban tagadott szivarszoba berendezése 24,3 millió, a vele szemben lévő bárpult pedig 38,5 millió forintba került. A bútorok mellett az egyéb belső építészeti munkák és anyagok további 2,5 milliárd forintot vittek el, amelyből az ajtó beszerelésére több mint 800 millió forintot fordítottak. Drasztikusan mintegy 95%-kal csökkentek az állami hirdetési költések a választásokat követő három hónapban. A reklámköltési adatok alapján még az év első három hónapjában havonta átlagosan 25,9 milliárd forintot költöttek állami hirdetésekre, addig júliusra ez az összeg mindössze 750 millió forintra esett vissza. A források megvonása mellett a magánhirdetők körében is komoly átrendeződés indult meg, amelynek a korábbi tapasztalatokkal ellentétben már nem a kormánypárti médiumok a nyertesei. Haladéktalanul megkezdte az érintett létesítmények és a gyártási technológia felülvizsgálatát az EcoPro a hatósági ellenőrzéseken feltárt hiányosságok miatt. A vállalat megszüntette azokat a pontokat, ahol porkiszóródás alakulhatott volna ki, emellett független külső szakértőket is bevont a biztonsági és környezetvédelmi folyamatok ellenőrzésére. A műszaki vizsgálatok várhatóan október közepére zárulnak le, ezt követően az eredményeket bemutatják a hatóságnak a gyártás biztonságos újraindítása érdekében. Hamarosan kinevezhetik a debreceni rendőrkapitányság új végleges vezetőjét Illés Tamás személyében. Hajdú-Bihar vármegye rendőrfőkapitánya Bak Richard november 1-jei hatállyal bízná meg a korábban Nyíregyházán is szolgáló szakembert. A döntés előtt a megyei rendőrfőkapitány kikéri Debrecen közgyűlésének véleményét is. A képviselőtestület a jövő csütörtöki ülésén tárgyalja az előterjesztést. Bevezetik a harmadik műszakot, és ezzel 24 órás működésre áll át a BMW debreceni gyára, hogy felgyorsítsa az iX3 modell sorozatgyártását. A kapacitás bővítésre az erős vásárlói kereslet miatt volt szükség, miután az autó premier óta már több mint 100 000 megrendelés érkezett a modellre Európából. A több mint 5 000 embert foglalkoztató üzemben még az ősz folyamán megkezdik egy második, teljesen új elektromos típus sorozatgyártását is.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, de helyenként fátyol felhők szűrhetik a napfény, délután viszont északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és eső, zápor több helyen is előfordulhat. Délután 26 és 30 fok között mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Köszönjük szépen Mariannának a legfrissebbeket. Nagyon kellemes hétvégét mindenkinek. 16 óra után járunk, korábban Nyíregyházán a debreceni úton mértek, és Debrecen belvárosában pedig a Kisegyesén vertek a szabálytalankodókat. Pörög tovább a top 40-es listánk, érkezik a 20. helyezett.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Sunshine Top 40.

0: percek a Sunshine FM-en.
1: A következő percekben pedig ráfordulunk az egészségünkre itt a Fit percekben. Egy újabb témát vesézzünk ki Kristóf Dórával, a Fight Club edzőjével és Pilates oktatójával.
2: A Pilates nagy hangsúlyt fektet a törzs stabilitására, a testtudatra, a kontrollált mozgásra és a helyes légzésre. Nem az a cél, hogy minél gyorsabban elvégezzünk egy gyakorlatot, éppen ellenkezőleg, figyelni kell minden mozdulatra. Ezért kiváló kiegészítője lehet más sportoknak is, segíthet abban, hogy tudatosabban mozogjunk, javítsuk a testkontrollunkat, és jobban megismerjük a saját testünket.
0: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0630 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. Útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm a hallgatói visszajelzéseket. Korábban Nyíregyházán mértek a Tokaj úton. Ha arra autózunk, akkor legyünk megfontoltak. És nem elfelejteni, hogy továbbra is Nyíregyházán a Tiszavasvári úton a Valenta autótól egészen a körforgalomig forgalomkorlátozásra kell készülnünk. Ezt a szakaszt lezárták építési munka miatt. Szükséges kerülnünk. Továbbra is dolgoznak Nyíregyháza és Nagykeló között. Itt több lehet a menetidő. És szintén a magyar között munkatársai Hajdúhatház, valamint Hajdúsámson között is végeznek különböző útépítési munkákat. Itt félpályás lezárás mellett autózhatunk. Debrecenben is nagyobb megfontoltsággal kell közlekednünk, ugye ott továbbra is dolgoznak nagyjából szeptember végéig a Füredi úton. Ha egyéb infód van, akkor várom a továbbiakban is. SMS, telefon, Viber 0620 316 3000. Vigyázz magadra!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kívánok!

0: 5 órához érkeztünk, ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, mindjárt friss hírekkel folytatjuk majd, illetve a következő órában pörög majd a pénzügyi percek programajánlók és valamint a top 10 is itt a listán keretein belül. Időjárás tekintetében a következő napokban azért jó, hogyha nálunk lesz az esernyő, a jövő hét elejére mondanak majd újabb csapadékhullámot, de mindjárt majd Marianna hozza a friss infokat ezzel kapcsolatban is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A Tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
5: Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
5: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
5: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
5: Sunshine FM.
1: Sunshine FM. Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
5: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Az év végén véglegesen megszűnik az általános nyomtatványkitöltő keretprogram. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek. Újabb feljelentés ezúttal egy 300 millió forintos állami támogatás ügyében.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Az idei év végén végleg megszűnik az általános nyomtatványkitöltő keretprogram, vagyis az ANK, amelyen keresztül a hazai cégek jelenleg az ÁFA bevallások csaknem 99%-át nyújtják be, bár a NAV e-ÁFA rendszere és az automata M2M kapcsolat már 2024 óta elérhető, a vállalkozások alig élnek velük. A NAV adatai szerint idén havonta még mindig mintegy 460 ezer adózó használta a régi programot, miközben az új webes felületet kevesebb, mint 6500-an választották. Összesen 28 adózó ajánlotta fel személyi jövedelemadója 1%-át a volt miniszterelnök által alapított felcsúti utánpótlás nevelésért alapítványnak, ami így 626 ezer forinthoz jutott. A civil szervezeteknek szánt összegekből a Partizán gyűjtötte a legtöbbet, több mint 576 millió forintot, míg az adózók idén összesen 21 milliárd forintot osztottak szét a közhasznú alapítványok között. Feljelentést tett a miniszterelnökség ismeretlen tettes ellen a Mesterséges Intelligencia Kutató Központ Nonprofit Kft. Részére nyújtott 300 millió forintos állami támogatás ügyében. A gyanú szerint a költségvetési csalás, hűtlen kezelés és hivatali visszaélés is történhetett a kutatási feladatok kiszervezése és a fiktívnek tűnő elszámolások során. A szervezet igazolt kutatói kapacitás nélkül kapott forrást, a csatolt anyagok között pedig mesterséges intelligenciával generált iratok és közösségi médiás válogatások is szerepeltek. Újra meghirdette felsőoktatási ösztöndíj pályázatát Hajdúszoboszló önkormányzata 2026-27-es tanévre összesen 25 millió forintos keretösszeggel. A támogatásra a 26 év alatti helyi kötődésű nappali tagozatos hallgatók jelentkezhetnek, akik legalább egy lezárt fél évvel rendelkeznek. A pályázók a tanulmányi eredményük és szociális helyzetük alapján havi 10 ezer és 40 ezer forint közötti ösztöndíjat nyerhetnek el. A kérelem benyújtási határideje október 15-e, az elbírálásról pedig a hónap végéig döntenek. Két egyenként 5000 köbméteres ivóvíztároló medence építésére írt ki közbeszerzést a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT Debrecen külterületén. A fejlesztés célja a megyeszékhely és a környező települések vízellátásának biztonságosabbá tétele, a beruházás részeként pedig egy új vízműtelep és kezelőépület is épül. A munkálatokat úgy végzik majd el, hogy a lakosság vízellátása az építkezés ideje alatt is folyamatos maradjon. Különleges gasztronómiai és aktív programokkal várják a látogatókat a nyitott Porta napok utolsó három hétvégéjén. A rendezvény sorozat október 3-ai és 4-ei záró hétvégéjén Hajdú-Bihar vármegye gazdaságai, köztük Földes, Hajdú-Bagos, Tépe és Létavértes portái is megnyílnak a családok előtt. A résztvevők betekintést nyerhetnek az őszi betakarításba, megismerkedhetnek a gyógynövényfeldolgozással, valamint kipróbálhatják a szőlőpréselést és a tésztagyúrást is.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, de helyenként fátyol felhők szűrhetik a napfény, délután viszont északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és eső, zápor több helyen is előfordulhat. Délután 26 és 30 fok között mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A Wilhelminákat is tanultessen, ritka név, de ma ők ünnepelnek. Köszönjük szépen Mariannának a legfrissebbeket. 5 múlt már 4 perccel pörög tovább a Sunshine Top 40-es listánk. Ebben az órában már jönnek a legkiválóbb zenék egymás után, így érdemes velem rádiózni a következő 60 percben is.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Sunshine Top 40.
0: 10.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Mit akar pontosan a telefonos halászat? Erről beszélgetünk a következő percekben Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Egyre gyakrabban találkozunk kéretlen, gyanús telefonhívásokkal, amikor a csalók bankok vagy cégek nevével visszaélve próbálnak érzékeny pénzügyi adatokat megszerezni az ügyfelektől. Az elmúlt időszakban több bank nevében is indítottak adathalász telefonhívásokat, gyanús, blokkolt, sikeres tranzakciókra vagy adategyeztetésre hivatkozva. A telefonos csalás során pénz átutalására is próbálják rávenni az áldozatot a csalók által megadott úgynevezett biztonsági számlára. Mindig legyünk körültekintőek az ilyen hívások során, soha ne adjuk meg bankkártyarainkat, internetbanki belépési adatainkat, egyszer használatos SMS kódjainkat, a bank sosem kéri be ezeket az információkat. Telefonon érkező kérésre soha ne utaljunk, nem szabad telepíteni semmilyen alkalmazást okostelefonra vagy számítógépre, telefonon vagy más csatornán érkezett kérés alapján. Gyanús megkeresés esetén szakítsuk meg a hívást, hívjuk a bankot, a bank honlapján található publikus telefonszámon. Soha ne a hívó felett hívjuk vissza, mert a csalók már a telefonszámot is tudják manipulálni.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
4: Ahogy öregszel, tehát milyen szokások jönnek elő az öregséggel kapcsolatosan. Te, Laci?
5: Bezzeg a mi időnkben.
4: Há, igen, ezt egyre többet mondod.
5: De tényleg jobb volt.
4: Ez az abszolút öregség, csak
5: igen,
4: szólok már.
5: Igen, ez a Muppet Show-ban a két
4: igen,
5: öreg.
4: Tök mindent, mit mondasz. Mirában
5: így beülünk egymás mellé, mint a két öreg. Emlékszel, ügyeket, azok a
4: csinálják.
5: De most
4: őszintén. Volt,
5: nem jobb
4: tényleg,
5: volt. Tehát nem jobb volt fiatalnak lenni, mint most fiatalnak lenni?
4: A fiatalnak lenni jobb volt, Laci.
5: Na, ugye?
4: Az, hogy most fiatalnak lenni, szerintem a mostani fiataloknak is jó.
5: Ha most azt mondanák, hogy visszamehetsz 17 éves korba, visszamennél?
4: Hát persze, a kor miatt. Tehát nem érdekel, hogy hiányoznának dolgok ebből a korból, de persze, hogy visszamennék. Hát azért, mert fiatalnak lenni jó gyerekek. Hát
5: így van, oké.
4: Ne viccelődjünk.
5: Oké, de más világ, teljesen más. Mi sokkal többet voltunk a többiek.
4: Te a morgós öreg vagy? Te az morgós öreg vagy? Nem, én meg ez a jó, ez így, voltam fiatal, sajnálom, hogy nem vagyok már, de az akarok még mondani, és most is lenni, és meg akarom
5: mutatni.
4: Tudod
5: miért? Mert hogy azt szeretném, hogy a mostani fiataloknak is legyen olyan jó, mint nekünk volt.
6: Úgy éreztem most magam, mint egy nyugdíjas klubba lennék.
5: Két boomer.
6: Tehát, hogy határozottan éreztem, hogy most vagy visszahozzuk a fiatalságot, vagy nem tudom, mi történik. Felállok, és azt mondom, hogy jaj, tehát, hogy azért úgy már megfájdul a
5: derekam.
6: Hogy ne, egész nap ülök a székbe.
5: Na látod, Béla, a mi időnkben ilyen nem volt.
6: Már nem ültél egész nap a székbe.
5: 25 évesnek hol fájt már a lába meg a többi?
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu
1: Sunshine Top 40.

0: eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: A következő napok előttünk állnak, rengeteg programmal, ezeket Kiskata össze is foglalja nekünk.
3: Szia Roli! Elég volt a kanapén terpeszkedésből, mozgassuk át a rozsdás ízületeket Nyíregyházán. Szeptember 22-e és 25-e között ingyenes egészségnapok pörögnek a Városmajori Művelődési Házban. Lesz itt szenior örömtánc, kezdő country tánc, gerincjóga, meg ingyenes szűrővizsgálatok, hogy a szívetek is ritmusra verjen. A részvétel ingyenes, de regisztrálni kell, úgyhogy pattanjatok fel a fotelből és irány a Városmajor utca. Ízzik a galagonya és garantáltan izzani fog a hangulat is Debrecenben. A Csokonai Teátrumban ifjabb Vinyánszky Attila rendezésében érkezik az Ízzik a galagonya című ifjúsági komédia. Egy romos templom, egy kórus próba, egy filmes stáb és rengeteg kaotikus tini dráma, ahol a diákok hamar egymásnak esnek. Ha kíváncsiak vagytok erre a zseniális Fellini féle humorra látszőt kaotikus komédiára, szeptemberben több időpontban is vár titeket a Csokonai Színház Debrecenben. Jó szórakozást a programokhoz!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló.

csak Juzonán, ez a Sunshine FM, hamarosan pedig 6 órához érkezünk. Előtte viszont mutatom a number one pozíciót, aki ezen a héten nem más, mint Loy, egy vadonatúj szerzeménnyel. Ez a Golden Summer, amely a szabadságról, a nyári élményekről is arról szól, hogy érdemes megélni a pillanatokat. A zenem azt az érzést idézi fel, amikor egy emlékezetes nyár alatt úgy érezzük, hogy előttünk áll az egész világ, és bárcsak örökké tartana ez a fergeteges időszak. Golden Summer ezen a héten az

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Négy üggyel kezd a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Személyesen vette át Magyar Péter a szociális dolgozók béremelési követelését. Nem távozik az MTK éléről Dajcs Tamás. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Szeptember 28-án kiderül, melyik az a négy ügy, amelyet elsőként kér magához a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Unger Anna elnök elmondta, a szervezet számára az eltűnt vagyon visszaszerzése legalább olyan fontos feladat lesz, mint a büntetőjogi felelősségre vonás. A hivatal arra is felkészült, hogy a régi rendszer emberei megpróbálnak majd beépülni a szervezetbe. Személyesen vett át Magyar Péter miniszterelnök a szociális dolgozók 25%-os béremelési követelését a miniszterelnökség előtt. A kormányfő azonnali tárgyalásra hívta a demonstrálókat, a szervezők azonban felkészülési időt kérve a jövő hétre javasolták az egyeztetést. Magyar Péter hangsúlyozta, a kormány ismeri a problémát, és a béremelés mértékéről a költségvetés tárgyalásakor döntenek. Nem távozik az MTK éléről Dajcs Tamás, miután a kormány szigorú összeférhetetlenségi szabályokat jelentett be a sportvezetőkre. Az új rendelet értelmében a jövőben miniszterek, pártelnökök és állami vezetők nem vezethetnének 500-nál több igazolt sportolót foglalkoztató klubokat. A Fidesz EP képviselője szerint az egyesület vezetőit a klub választja meg, nem a miniszterelnök, míg a Ferencvárost irányító Kubatov Gábor úgy fogalmazott, a Fradival való kapcsolatát nem lehet jogszabályokkal szétépni. Hivatalos írásos tájékoztatást vár a kormánytól az autópálya koncesziós szerződés megszüntetéséről a Magyar Koncesziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. A társaság azután ad ki hivatalos álláspontot, hogy megismeri a döntés részleteit. Magyar Péter miniszterelnök korábban bejelentette, hogy a kormány felmondja a szerződést és feljelentést tesz. Míg Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint az előző kormány által megkötött megállapodás uniós és magyar jogba is ütközik. Január 1-én kezdi meg működését az új önálló országos élő környezetfelügyeleti főhatóság. Az új főhatóság felel a legfontosabb környezetvédelmi, természetvédelmi, klímavédelmi, állatvédelmi, vízgazdálkodási, vízvédelmi és erdészeti hatósági feladatokért. A hulladékkal kapcsolatos súlyos szabályszegéseknél eltörlik az eddigi 500 millió forintos bírságplafont. Letartóztatásban maradt Fási Ádám felesége a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatási ügyében. A kecskeméti törvényszék döntése értelmében a gyanúsított és társa a megalapozott gyanú szerint 82 millió forintot nyert el egy dokumentumfilmre, de a támogatással hamis számlákkal számoltak el még a forgatás megkezdése előtt. Az ügyben költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt folyik eljárás. Elbukott a népszavazási kezdeményezés, amely munkaszüneti nappán nyilvánította volna december 24-ét, miután a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete mindössze 23 ezer aláírás gyűjtött össze a szükséges 200 ezer helyett. A szakszervezet a lehetséges 120 nap helyett csak körülbelül 45 napig gyűjtötte a szignókat. A szervezet vezetése korábban jelezte, hogy a választások után az új kormánnyal is felvették a kapcsolatot, mivel Magyar Péter a kampányban már ígéretet tett a szentes a munkaszüneti nappá tételére.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
4: Az angol font jegyzése már közelíti a 423 forintos szintet, az euró ára alulról súrolja a 363 forintot, a svájci frank kicsivel 384 forint alatt alakul, a sorból ezúttal az amerikai dollár sem ló ki, a maga gyengülésével éppen csak meghaladja a 316 forintos határt. Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, de helyenként fátyol felhők szűrhetik a napfény, délután viszont északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és eső, zápor több helyen is előfordulhat. Délután 26 és 30 fok között mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: 3, 2, 1, go! Köszönjük szépen a legfrissebbeket, 6 óra után járunk. Hello mindenkinek, indul már is a szombatesti kívánság műsor, a következő 120 perc csak rólatok szól majd. Várom a zenei kéréseket, üzeneteket egymás után. 0620 316 3000. Kezdünk elsőként Miley Cyrus-szal, Soul of Lovers.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene. We were good.

Vampire Déltani párossal, ez volt a Neked Valóság itt a szabad estékben a Sunshine FM-en. Hello mindenkinek, ez a két órás élő esti kívánság műsor, és már is folytatjuk Bandi Viberével. Hello Roli, a feleségemnek, Krisztinek szeretnék kérni valamit.

Itt ma reggel összevesztünk egy teljesen jelentéktelen dolgon, úgyhogy ez lenne az én rádiós béke ajánlatom számára. Mire hazaérek, majd viszek neki csokit is. Köszönöm szépen, hogy írtál, Bandi. Bízom enne, hogy Kriszti majd egy picikét enyhül ilyen jó zenék hallatán. Szülés hozma a fia érkezik.

Edes Jangfa és az Omanma Sunshine FM-en. Hello mindenkinek, további klassz szombat estét kívánok, ez továbbra is a 2 órás élő esti kívánság műsor ma velem Kondor Rolanddal. Megyünk is tovább a Nico Weinberével. Hello Roli, a férjemmel végre van egy nyugodt estén kettesben, a gyerekek a nagyszülőknél alszanak, mi pedig rendeltünk vacsorát és filmet fogunk nézni. Szeretnék kérni magunknak egy zenét, mert ritkán van ilyen csend nálunk. Zenében gondolkozom, hogy mit is hozhatnék.

0: Solvév és Szakács Gergő párossal, ez volt a Minden tévedésem. 7 órához érkeztünk, így a legfrissebb hírekkel folytatjuk, viszont a következő 60 perc is csak rólatok szól majd. Várom a zenei kéréseket, hiszen ti döntitek el a zenei listánkat. 0620 316 3000. A következő 60 percünket elsőként Loi indítja majd a Get Lucky-val.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: A kormány felbontja a magyar koncessziós infrastruktúra fejlesztő ZRT-vel kötött autópálya koncessziós szerződést. Ősztől bevezetik az őszinte tájékoztatási kötelezettséget a hazai egészségügyben. Orbán Viktor ellenállásra és harcra buzdított a köcsei találkozón. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A kormány felülvizsgálja és felbontja a magyar koncessziós infrastruktúra fejlesztő ZRT-vel kötött 35 évre szóló autópálya koncessziós szerződést. Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid miniszter közlése szerint a mintegy 23 ezer milliárd forint értékű megállapodás előre rögzített áron adta magánkézbe a hazai strádahálózat jelentős részét. Az átvilágítás alapján a konstrukció még a nem létező autópályák üzemeltetését is évtizedekre előre megrendelte, ami páratlan és fenntarthatatlan terhet rótt az államra. Ősztől bevezetik az őszinte tájékoztatási kötelezettséget a hazai egészségügyben, amely alapján a kórházaknak 24 órán belül jelenteniük kell a nem várt eseményeket és a műhibákat. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Magyar Kórház Szövetség kongresszusán közölte, hogy független minőségellenőrzési hatóság alakul, és a jövő évtől évi 500 milliárd forintos költségvetési többletforrást biztosítanak az ágazatnak. A tárca vezetője mellett katasztrofálisnak nevezte a mentő 26-27 perces kiérkezési idejét, aminek drasztikus csökkentését várja el az új mentőigazgatótól. Eljött a nemzeti ellenállás ideje, fel kell venni a kesztyűt és harcolni kell, jelentette ki Orbán Viktor a köcsei találkozón készült nyilvánosságra hozott hangfelvételen. A Fidesz elnöke a választási vereség kapcsán úgy fogalmazott, hogy nehéz helyzetben nem találták meg a jó választ a feladványra, miközben a jelenlegi kormányt inkompetensnek, a miniszterelnököt pedig komolytalannak nevezte. Orbán Viktor szerint a gazdaság a teljes leállás szélén áll, a jobb oldal feladata pedig a megszilárdulás és a társadalmi többség visszaszerzése. Újabb milliárdos forrásokat biztosít a kormány a gyermekvédelmi rendszer azonnali fejlesztésére. A 6 milliárd forintos beruházási keret mellett további 3,4 milliárd forint jut szakmai programokra, beleértve a regionális pszichológiai és gyógypedagógiai mobil csapatok létrehozását. A krízis csomag részeként új ellátóhelyeket alakítanak ki több mint 80 gyermek számára, célzott programot indítanak a kórházban rekedt csecsemők megsegítésére, emellett modernizálják a rendszer informatikai és járműparkját is. Gyalogosokra lövöldözött egy 22 éves férfi egy mozgó autóból Debrecenben, fegyveresen elkövetett garázdaság miatt kell felelnie. A fiatalember szeptember 15-én a jármű hátsó ülésén próbált ki egy airsoft fegyvert, amellyel több járókelőt is célba vett. A lövedékek két embert eltaláltak, mindketten könnyebb sérüléseket szenvedtek. A rendőrök azonosították a gyanúsítottat, a hatóságok pedig felhívták a figyelmet, hogy az ilyen felelőtlen cselekmények már több éves börtönbüntetéssel is sújthatók. Vélhetően a koronavírussal kezdődik a hazai őszi járványszezon, a budapesti szennyvízmintákban ugyanis már megemelkedett a vírus örökítő anyagának szintje. Rusvai Miklós virológus elmondta, a Covid mára egyre inkább egy egyszerű náthává szelidül, így a súlyos megbetegedések kockázata alacsony. A szakember szerint idén is az influenza elleni védekezés lesz a legfontosabb, a vakcinák viszont még nem érkeztek meg a házi orvosokhoz.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, de helyenként fátyol felhők szűrhetik a napfény, délután viszont északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és eső, zápor több helyen is előfordulhat. Délután 26 és 30 fok között mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1.
0: 7 óra után járunk, több mint 3 perccel, nagyon kellemes összamat estét kívánok mindenkinek, ez a Sunshine FM, benne pedig a Halló 9-seg műsor, SMS, telefon, Viber változatlan, a forró drót 0620-316-3000. Loja, kezdünk elsőként, ez már a Get Lucky.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia, Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól a szombat esténkben. Balázs Weiberivel folytatjuk. Hello Luli, a barátnőmmel ma fél éve, hogy összeköltöztünk. Nem nagy évforduló, de szerintem megér egy jó kis zenét, hiszen azért voltak súródások az utóbbi időben, főleg amikor beköltöztünk, nagyon nem egyeztünk egymással. Balázs, általában ez mindig így van, lakva ismeri meg az ember a másikat.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: A jó zenét, a jó hangulat, meg jók vagytok, ennyi az egész.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Shine FM program ajánló.
1: A következő napok előttünk állnak, rengeteg programmal, ezeket Kiskata össze is foglalja nekünk.
2: Szia Roli! Elég volt a kanapén terpeszkedésből, mozgassuk át a rozsdás ízületeket Nyíregyházán. Szeptember 22-e és 25-e között ingyenes egészségnapok pörögnek a Városmajori Művelődési Házban. Lesz itt senior örömtánc, kezdő country tánc, gerincjóga, meg ingyenes szűrővizsgálatok, hogy a szívetek is ritmusra verjen. A részvétel ingyenes, de regisztrálni kell, úgyhogy pattanjatok fel a fotelből és irány a Városmajor utca. Ízzik a galagonya és garantáltan izzani fog a hangulat is Debrecenben. A Csokonai Teátrumban ifjabb Vinyánszky Attila rendezésében érkezik az Ízzik a galagonya című ifjúsági komédia. Egy romos templom, egy kóruspróba, egy filmes stáb és rengeteg kaotikus tini dráma, ahol a diákok hamar egymásnak esnek. Ha kíváncsiak vagytok erre a zseniális Fellini féle humorra látszőt kaotikus komédiára, szeptemberben több időpontban is vár titeket a Csokonai Színház Debrecenben. Jó szórakozást a programokhoz!
3: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
0: Sunshine FM programon

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: A kezdéstől hallgatom a Sunshine-t, közel 20 éve, és szuper jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Kevin Harris és Sam Smith párosan, ez volt a Promises, 20 órához érkeztünk, így a friss híreket követően ma is kezdődik a MixXL, hiszen két lemezjátszóra váltunk, és hozzuk az igazi bulis, partis kedvenceket. Az első két órában DJ Rágó érkezik, ezt követően pedig jön majd DJ Váci, valamint Robin is. Én mindenkinek pihentető is kellemes hétvégét kívánok, Kondor Roland lelép, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Újabb 5 ügyben tett feljelentést a belügyminisztérium. Szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezet be a kormány a sportéletben. Részletes szakmai tájékoztatót tett közzé a NAV a tűzifa áfával kapcsolatban. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Újabb 5 ügyben tett feljelentést a belügyminisztérium a Nemzeti Sportügynökség tevékenységével kapcsolatban. Pósvai Gábor belügyminiszter közölte, az érintett esetekben tudatosan hátrányos helyzetbe hozták a magyar államot, vagy jelentős vagyoni kárt okoztak a közvagyonban. A feljelentések a szervezet által kezelt ingatlanokat és ingóságokat érintik. Szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezet be a kormány a sportéletben, megszüntetve a politikai befolyást a sportszervezeteknél. A jövőben miniszterek, államtitkárok, képviselők, polgármesterek és állami cégek vezetői nem tölthetnek be vezető tisztséget 500 főnél nagyobb sportszervezetekben. Az érintett tisztségviselőknek 30 napjuk van nyilatkozni az összeférhetetlenségről, a szabályt megszegők pedig 4 évre elveszítik választhatóságukat. Az új rendelkezés többek között Szijjártó Pétert, Kubatov Gábort és Dajs Tamást is érinti. Részletes szakmai tájékoztatót tett közzé a Nemzeti Adó és Vámhivatal a tűzifa 5%-os kedvezményes adókulcsának alkalmazásáról. A csökkentett áfa a különféle tűzifák mellett a fűtési célú pelletre és briketre is érvényes, a pontos vámtarifa számok alapján. Kármán András pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a 27-ről 5%-ra mérsékelt adókulccsal a kormány több százezer nehéz körülmények között élő magyar család számára teszi olcsóbbá és elérhetőbbé a téli tüzelőt. Meredeken emelkedett a szifiliszes megbetegedések száma Magyarországon, a vele született esetek visszaszorítására új országos eljárásrend lépett életbe. Dániellis Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ főosztályvezetője elmondta, hogy míg 2022-ben még 1000 körül alakult a fertőzöttek száma, tavaly már 2500 esetet regisztráltak. A terhesség alatti szűrés és a korai antibiotikumos kezelés kiemelten fontos, mert ezzel teljes mértékben megelőzhető a magzati károsodás vagy a halva születés. Az árstop mielőbbi megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, mivel álláspontjuk szerint a szabályozásra már sem az infláció elleni küzdelemben, sem a hazai vállalkozások versenyképessége szempontjából nincs szükség. A kamara közleményében kiemelte, a kedvezőbb inflációs és piaci folyamatok miatt a kivezetés nem veszélyeztetné az árstabilitást, a halogatás viszont növeli az üzleti kockázatokat. A piaci torzulások leginkább a kisebb vidéki üzleteket sújtják, míg a természetes piaci viszonyok helyreállítása a fogyasztók és a termelők közös érdeke. A legkritikusabb betegekhez még gyorsabban, 15 percen belül ki kell érkeznie a mentőknek, az Országos Mentőszolgálat új főigazgatója szerint. Konstantinovics Miklós a szervezetnél vezetőváltásokat, az oktatás és a mentés irányítás átalakítását, valamint általános szemléletváltást ígér. A szakember kiemelte, hogy a házi orvosi ügyeleti rendszer működtetésében egységes koncepcióra és szorosabb párbeszédre van szükség. A 15 éves mentősi tapasztalattal rendelkező új vezető 5 évre kapott megbízást az intézmény élén.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, de helyenként fátyol felhők szűrhetik a napfény, délután viszont északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és eső, zápor több helyen is előfordulhat. Délután 26 és 30 fok között mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, És tudjuk, mi a jövő.
1: A pillanat elérkezett.
4: A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

Itt is vagyunk, hello mindenkinek! Átálltunk innentől kezdve kettő darab lemezjátszóra, hiszen hogyha szombat, akkor természetesen ma is indul a megújult Mixxel, mindjárt az első 2 órában pedig DJ Vágóval. Ha van infód, akkor az ügyet a folytatásban is 0620

0: Egy teljes óra már el is repült. Kellemes szép jó estét kívánok mindenkinek. Egy jó kis szombat. Hello, a stúdióban Glass Norbert, a lemezjátszóknál pedig DJ Vágó. Tartunk most egy nagyon-nagyon rövid szünetet, viszont utána folytatódik a megújult Mixixel. A következő órában még a lemezjátszóknál DJ Vágó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

Szombat este is csak jó zenék, méghozzá mixelve. Hello mindenkinek, kellemes estét kívánok, itt is vagyunk, és folytatódik a szombat esti mix kavalkádunk. Ebben az órában még a lemezjátszóknál DJ Vágó, aztán 10 óra után érkezik majd DJ Váci, ugye a Sound of Sunshine-nal, 11 óra után pedig majd az új generáció DJ-je fog a lemezjátszók mögött állni, méghozzá Robin. Úgyhogy ebben az órában még együtt rádiózunk, ha van infód, jöhet 0620 316 3000, a lemezjátszóknál pedig

0: A szombat estét kihagyhatatlan parti kellékem, ez a Sunshine FM, benne pedig a megújult MixXL. Hello mindenkinek a stúdióban, továbbra is Glac Norbert. Andrisnak nagyon szépen köszönöm ezt az elmúlt 2 órát, természetesen a mixeit vissza lehet hallgatni majd hétfőtől a sunshine.hu-n keresztül. Most viszont én egy picit elbúcsúzom, hiszen érkezik hozzánk DJ Váci, és startol a Sound of Sunshine, viszont 11 óra után majd várok vissza mindenkit, amikor jön majd az új generáció DJ-je, méghozzá Robin. Úgyhogy 1 óra múlva Tali, most viszont jó szórakozást a Sound of Sunshine-hoz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyisd ki a füled, és nyisd ki az elméd. Utazz velünk! Ez egy különleges világ. Sound of Sunshine. Utazás a jelen és a jövő legtrendibb zenéivel. Ők a legnagyobb DJ-k és producerek. Ezek az éjszaka legjobb zenéi, mixbe öntve. Ez a város új hangja, az éjszaka igazi ritmusa. Az utazás kezdődik. A vezető DJ Váci.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin. A házigazda Glass Norbert. Aki itt nincs, az sehol sincs.
2: Itt is vagyok, hello mindenkinek. Én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet fogunk tartani, hiszen folytatódik a megújult Mix XL a péntek, illetve a szombatesti állandó rezidensünkkel így 10 óra után, méghozzá az új generáció DJ-jével, Robinnal. Jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Nem szaporítom tovább a szót, játsszuk a jobbnál jobb felvételeket, méghozzá 2 darab lemezjátszóra. Egészen 11 óráig a megújult Mix XL-ben.

új generáció DJ-je minden pinteken, illetve szombaton este 10 órától csak itt a Sunshine FM-en. Ő nem más, mint Robin. Kellemes estét kívánok mindenkinek, vannak még szép számmal üzenetek, úgy pörögnek a számok, hogy még a főzés is táncá alakul. Ez a műsor életmentő, egy hosszú nap után puszi nektek, Erika, és még egy üzenet, gratulálok a DJ-nek, minden alkalommal betalál. Végre egy rádió, ami tudja, mit akarunk hallani. Ez pedig Roland írta nekünk. Köszi szépen az üzeneteiteket, és hát természetesen innentől kezdve még jobban meghúzzuk, hiszen még bő 20 percen keresztül a lemezjátszóknál

0: megújult Mixixel, ami szól nálatok. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és hát hölgyek, urak, hétfőn este 6 órakor várok legközelebb majd mindenkit. Addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Csak jó.

0: legnagyobb kedvencek. Ez a Sunshine FM.
1: Egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem ár, hogy elárvultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárultál.